Pál István Szalonna és bandája énekese Pál Eszter, Pál István Szalonna testvére. 2014-ben jelent meg az énekesnő Napot, Holdat, Csillagot című önálló albuma, melyen természetesen Szalonna és bandája kíséri énekét. Erről az albumról Széki dallamok szólnak Táncházban című műsorunkban.

Az idén tavasszal Kossuth díjjal kitüntetett Pál István szalonna és bandája tagjai között ott találjuk Gera Attilát is, aki nem mellesleg a balkáni zene szerelmese is. Ő alapította a Právó zenekart, kiktől két felvétel következik Táncházban című műsorunkban, az énekes Básics Branka. Utána pedig Pál István szalonna zenekarának bőgőse Dor Robert muzsikál, aki sokáig az Ökrös együttes tagja volt. A zenekarral, melynek tagjai Ökrös Csaba, Molnár Miklós, Mester László, Kelemen László és Dor Robert, Sebestyén Márta énekel.

kedves hallgatóink! A Dankó Rádió tematikus hétvégéjén az idén Kossuth díjjal kitüntetett muzsikusok felvételeiből válogattunk. Így Táncházban című műsorunkban Pál István szalonna és zenekara muzsikáiból, hiszen népzenészeink közül ők részesültek-e megtiszteltetésben. Pál István szalonna zenekarában Ürmös Sándor a cimbalmos, a brácsás Karacs Gyula. A barkósági Tarna Leleszi dallamokat Ürmös Sándor muzsikája Pál István szalonnával, valamint Nagy Zsolttal és Mohácsi Alberttel, az énekes természetesen ismét Pál Eszter. A felvétel a 14 banda című albumról szól. Majd Karacs Gyula kíséri brácsán Pál István szalonnát, a bőgős Dór Robert. A Százcsávási kisküküllőmenti összeállítás címe Hármasban. S adásunkat Pál István szalonna első mestere Murzsa Gyula dallamai zárják a 2015-ben megjelent Útra való című albumról. A muzsikák előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Magas a Gyula, tiszaújlaki.
1: Született
0: 1933, 10. hó elsején, Nagypaládon, tiszaújlaki lakos vagyok.
1: És honnan, melyik országból jöttél?
0: Ukrajnából.

0: Happy népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 170. adása.

a pásztorhóra, a moldvai népzene és a magyar táncházmozgalom színterének egyik sajátos hangulatú lendületes formációja. Zenéjük középpontjában a moldvai csángó hagyomány áll, amelyet a zenekar tagjai autentikus zenei forrásokból és személyes tapasztalatokból ismernek. Ugyanakkor előadásmódjukban a hagyományos dallamok mellett a mai koncert és világzenei szemlélet is megjelenik.

A zenekar története a 2000-es évek közepéig nyúlik vissza, a mai formáció pedig 2014 körül alakult ki. Az együttes azóta rendszeresen jelen van a táncházakban, fesztiválokon és koncertszínpadokon. Bergics András több alkalommal járt Moldvában, ahol helyi mesterektől tanult, és az ott szerzett tapasztalatok, valamint gyűjtések is hozzájárultak a zenekar repertoárjához. Szlama László, kobzos énekes, a magyar népzenei élet elismert muzsikusa és oktatója, aki a Pásztor Húra mellett számos más formációban és népzenei oktatási programban is dolgozik. A formáció egyik legfontosabb sajátossága, hogy zenéjük egyszerre őrzi a hagyományt és szól a jelenhez. A moldvai népzene eredeti karakterét megtartva olyan energikus, sodró előadásmódot alakítottak ki, amely koncerthelyzetben és táncházban egyaránt működik. Zenéjükben a hagyomány, a közösségi élmény és a kortárs előadásmód találkozik.

Részleteket hallhattak a Pásztor Hóra Soha el nem felejtelek című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor.

0: száll a szívemre, itt fedődik pihegve, úgy vágyom a szerelembe.
1: Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

csőbe, hóba, télen, nyáron, legszebb jánya már éjszok a náron. Hajnalban már a rétet járja, húz a virág őkünk a határba.

én csinékem fogadom, segbocsém, felmogom, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog. Nincs én égen fogadom, segbocsém, felmogom, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog.

fogadom. Én régen fogadom, senkocsinkkel lovom, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zenerádiója.

0: párom, a párom.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
0: A kanyargó tisza parítján.

0: öregző dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: csalom meg.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

0: csoda vagy.
1: Öreg zöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Petz Gábor Olivér. Köszöntöm hallgatóinkat. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. Felhívta a figyelmet arra, hogy ha nélkülözni kellene az ott megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, még nagyjából 150 méter van hátra addig, hogy összeérjen, tájékoztatott a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok és különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal egy napon ma utalják az iskolakezdési támogatás első részletét. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Az első ülés szerdán lesz, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett arra, hogy több 100 milliárd forint közpénz került a jegybank alapítványaiba. A vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Több civil szervezet is részt vesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztásában, emlékeztetett Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke. A Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási jogot kap és közvetlenül segíti a bizottság munkáját. Az NVVH elnökének és elnök helyett személyéről várhatóan csütörtökön döntenek. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Az elmúlt hónapok egyik fejlesztésének köszönhetően az új rendszerben elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás is. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad bemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Most pedig néhány szó az időjárásról. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső vagy zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. Napközben 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket egy új hét kezdetén, visszatérve a fedélzetre. 2026. augusztus 24-e van, hétfő. 7 perccel múlt, 6 óra, Hajdú Tibor vagyok. Munkatársaim a Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. 10 óráig töltjük együtt a reggelt. Ígérem, hogy kiváló muzsika társaságában hallhatunk majd részletet az Erzsébet, illetve a Csárdás királynő című operettekből. Olyan nóták szólnak majd, mint a Hat nap óta szól a nóta Mészáros Adél előadásában, vagy a Piros almacsing az ágon Gáti Pál énekel majd. Szűcs Judittól a Járdel az orvadalát is felcsendül. Emellett megnézzük, hogy milyen időjárás várható ma és a következő néhány napban. Lesz névnapos, születésnapos köszöntés, nem sokára egy rövid történelmi visszatekintés, hogy vajon milyen fontos, érdekes események köthetők augusztus 24-éhez az elmúlt évszázadokban, évtizedekben. Elsőként pedig Bányai Márton énekel egy andalgót hallhatnak. A nóta címe Repülj, repülj, hétpettyes Katica Bogárka, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kísér. Arra kérem Önöket, tartsanak ma is velem. Delis napot, jó reggelt!

0: Két perccel múlt 7:15.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 79-ben a Vezúv kitörése elpusztította Pompei városát, amely viszonylag éppen maradt meg a vulkáni hamu alatt, aki már járt ott, számára felejthetetlen és különleges történelmi utazás. 1215. augusztus 24-én harmadik Ince pápa érvénytelenné nyilvánította a föld nélküli János angol király által két hónappal korábban kiadott a rendi jogokat biztosító Magna Chartát, ezután a király és a bárók között két évig tartó háborúskodás kezdődött. Szintén angol vonatkozású, hogy 1814-ben, a két évvel korábban kezdődött amerikai-brit háborúban, a britek ezen a napon foglalták el és gyújtották fel Washingtont, leégett a Kapitólium és a Fehérház is. Az állandó kőszínház is ezen a napon nyílt meg Magyarországon 1823-ban egészen pontosan, és Miskolcon. József Nádor pedig 1842. augusztus 24-én helyezte el a Pest-Budai Lánchíd alapkövét, a hidat később 1849-ben avatták fel. A párizsi nagyáruházat Budapesten 1903-ban tűz pusztította el, 12 halálos áldozata is volt ennek a tűzvésznek, a Pécsi Orvostudományi Egyetem klinikáján pedig 1988. augusztus 24-én született meg az első magyar long big baby. A balul sikerült moszkvai pucskísérlet után 91-ben augusztus 24-én a megbuktatni próbált Mihail Gorbacsov szovjet elnök lemondott a kommunista párt főtitkári tisztségéről, míg Baumgartner Zsolt lett az első magyar Forma 1-es versenyző, aki rajthoz állt a magyar nagydíjon 2003-ban. A Nemzetközi Csillagászati Unió törpebolygóvá minősítette vissza mondjuk így a Plútót 2006-ban, ezzel a naprendszer bolygóinak száma 9-ről 8-ra csökkent, míg a koronavírus járvány miatt elhalasztott tokiói paralimpia 2021-ben ezen a napon kezdődött meg. Vissza a jelenbe, a Dankó Rádióban a folytatásban a Csárdás királynőből szól a részlet, az asszony összetör, énekel Bognár Rita, ifja Berki Béla és zenekara kíséretével.

A nyár nem szándékozik távozni egyelőre. Jó reggelt és délös napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből említésre méltó csapadék nem válható. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk lesz. A friss reggel után délután 26-31 fok közötti hőmérséklet várható. Augusztus 24-én Albertina, Barta, Jonatán és Szilvánusz napján, a fő névnaposok pedig a Bertalanok, az arámi görög Bartolomaiosz férfi név latinos formájú rövidüléséből származik, és azt jelenti, hogy Ptolemaiosz fia. Boldog névnapot kívánok! Minden ünnepeltnek, önöknek szól a Dankó Rádióban. Most az elveszett gyémántok!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám, írjon a

0: 3 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük a sort Ruzicska Béla kémikussal, élelmiszervegyészeti szakember is volt, 1867-ben született ezen a napon. Ő az erdélyi tudományos igényű természetjárás első szervezője. Szintén ezen a napon született 1901-ben a Kossuth-díjas filmrendező, kiváló művész Gertler Viktor, az Állami áruház című film például az ő nevéhez fűződik. Graham Sunderland, angol festőművész 1903-ban, a Liszt Ferenc díjas operaénekesnő, Moldován Stefánia pedig 1929-ben született ezen a napon. A brazil író, rendkívül népszerű Paulo Coelho 1947-es születésű, ráegyeztendőre augusztus 24-én született az elektronikus zene egyik atya, a francia billentyűzeneszerző Jean-Michel Jarre. Paprita is ezen a napon ünnepel, csak úgy, mint Mékut Ilona, újságíró, Herman Robert, Széchenyi díjas történész, és Csipes Tamara, kétszeres olimpiai világ és Európa bajnok kajakozónk. Nagyon boldog születésnapot kívánok nekik is, és természetesen önöknek, kedves ünnepeltek, Isten éltesse önöket, jó egészséget kívánok. A következő részlet önöknek szól Huszka Jenő Erzsébet című operettjéből. Homonnai Zsolt énekel.

Jó reggelt, erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nem sokára 7 óra következnek a hírek, addig Hankó József és zenekar a muzsikál. A vásárhelyi híres promenádon ez a csárdás nyitja a következő zenei órát Erdős Melinda előadásában, Lakatos Miklós és zenekar a kíséretével. Maradjanak fel!

0: műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek,
2: óriási csaták, és persze rengeteg nevetés vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
2: Készen állnak az új évadra?
3: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: Jó reggelt, tehát ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió új hírmagazinja. 7 óra van, én Benyó Rita vagyok. Esőre ma sem számíthatunk, és úgy tűnik, hogy egy elviselhetőbb, kellemes nyári napnak nézünk elébe. Nagyon röviden, hogy még mi várható nálunk. Indul a közhang, valódi egyeztetések jönnek, Radnai Márk lesz a vendégünk, aztán pedig Navracsics Tibor, most pedig Krónika.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondó Bordi András. Először a legfontosabbak röviden.
7: Szerdán már teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű.
6: Ma érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete.
7: Ukrajna továbbra is Patriot rakétákra számít az Egyesült Államoktól.
6: Most pedig következnek a részletek. Szerdára éri el újra a teljes 2000 megawattos teljesítményét a paksi atomerőmű. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt tegnap, amikor megtekintette az atomerőmű reaktorcsarnokát és a dúsított urán tartalmazó kazettákat. Az erőmű termelése ekkor már több mint 40%-os volt. A kormányfő megköszönte az erőmű dolgozóinak munkáját.
8: Várható a szerdára, mint fog újraindulni az összes turbina, és hogy várható a szerdára éri el a teljes, a névleges teljesítményét, a 2000 megawattot a paksi atomerőmű. Azóta is tervezette halad a folyamat. Jelenleg a 8 nagy szivattyúból már 7 üzemel.
7: Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, aki több hete a paksi atomerőműnél dolgozik. Megköszönte a felajánlásokat is, legyen szó szakértelemről, ételről, szállásról, több tízezer tonna kőről vagy műszaki kapacitásról.
6: Előreláthatóan 600 millió forinttal lesz olcsóbb a paksi fenékküszöb megépítése, ha vártnál, mondta a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál dandártábornok elmondta, 33.500 tonna kő érkezik napi 60-70 teherautóval. 5.000 tonna követ ajánlottak fel cégek, amelyek a szállítási költségeket is átvállalták. A beruházásra eddig 1,6 milliárd forintot költöttek.
9: Még a neheze hátra van, ugye a megtámasztása ennek a fenékküszöbnek, ez egy komoly mennyiséget hoz, de az már most látható, hogy 100 millió forintos megtakarításunk ebből az 1,6 milliárdból már most van, és ahogy most számoljuk, minimálisan 600 millió forintos megtakarítást el tud érni ez a projekt. Ez egy nagyon nagy dolog, és arra biztatok ismét mindenkit, hogy aki teheti és érzi magában az erőt, illetve az elkötelezettséget országunk iránt, tegye meg azt, hogy ezt a támogatást fenntartja és a továbbiakban is biztosítja számunkra.
6: Csak nem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból.
7: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mind az 5 támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A teljes támogatási keretösszeget a kormány már átutalta az MFB részére. A hálózat fejlesztését és korszerűsítését Kapitány István alapvető fontosságúnak nevezte a biztonságos energiaellátás szempontjából, valamint hogy az ország bekapcsolódhasson a megújuló energiakapacitások rendszerébe.
6: Ma érkezik az iskola kezdési támogatás első 50.000 forintos része.
7: Az adómentes támogatást a családoknak nem kell külön igényelniük. A pénz első felét a Magyar Államkincstár folyósítja. A juttatást többek között az egyszülős családban élő, a tartósan beteg és az árvaellátásban részesülő gyermekek kapják meg. Mintegy 400 ezer gyermek érintett, mondta a Forsthoffer Ágnes házelnök a közösségi oldalán közzétett videójában.
10: Kivételes eljárásban tárgyalta és fogadta el az országgyűlés az iskolakezdési támogatás bevezetéséről szóló törvényjavaslatot. Ennek köszönhetően most 100 000 forint támogatásban részesülhet 400 000 kedvezményezett gyermek. A támogatás első felét 50 000 forintot augusztus 24-éig, a második felét pedig november 30-áig kapják meg az érintett családok.
6: A magyar gazdaság növekedését várja erre az évre Csaba László közgazdász. A Közép-Európai Egyetem, a CEU professzora emlékeztetett arra, hogy az év első és második negyedévében is 1,7%-os volt itthon a növekedés.
11: Van egyfajta mozgás a gazdaságban, és hogy az a legvalószínűbb, hogy a magyar gazdaság harmadik és a negyedik negyedévben is valami fajta növekedést fog felmutatni. Egy olyan időszakot követően, ahol 5 év átlagában a gazdasági növekedés az 1%-ot sem érte el, ott azért egy közel 2%-os növekedés gyorsulás akkor is, hogyha maga a növekedés ütem nem lenyűgöző.
7: Az uniós pénzek kifizetéséről szólva a szakember hangsúlyozta, a kutatásokra, beruházásokra először helyben kell előteremteni a forrásokat. A pénz csak azt követően érkezhet meg az Európai Bizottságtól, miután a kivitelezett projektek megfelelnek az uniós előírásoknak.
6: Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek huszadára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakétatámadásokat a tél végéig. Számolt be kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök.
7: Azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére. Az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Az ukrán elnök arra számít, hogy a tél közelettével az orosz rakétacsapások a civil célpontok mellett kiterjednek majd az energialétesítményekre is.
6: Csak a hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma.
7: A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvilágítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket.
6: A klímavédelem fokozásáért tüntettek tegnap Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel.
7: Csak nem 10 000-en gyűltek össze Stockholmban. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista, nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasol olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A legfrissebb felmérések a jobboldali kormány bukásával számolnak a választásokon. A stockholmi vezetés többször figyelmeztetett a klímacélok megvalósítását felügyelő Európai Bizottság munkájára is.
6: Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csak nem 90 000 embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában.
7: A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körülhatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet.
4: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
12: Szoboszlai Dominik pontot mentett a Liverpoolnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A labdarúgó NB egy ötödik fordulójában két mérkőzés maradt vasárnapra. Bajnoki címvédő Eto Győrben 3-0-ra kiütötte az Zalaegerszeget, így fellépett a tabella második helyére, az Ete továbbra is kieső helyen áll. A keleti rangadón kiállítás 2 is, gól azonban egy sem született. Kisvárda Debrecen 0-0, a két gárda 5-5 ponttal 8. illetve 9. Az angol Premier League első fordulójában a Liverpool 2-2-es döntetlent játszott a Newcastle otthonában. A vörösök egyenlítő gólját Szoboszlai Dominik szerezte 11-esből a hosszabbítás 9. percében. Szoboszlai és Kerkez Milos egyaránt végigjátszotta a mérkőzést. Halász Bence harmadik helyen zárta a férfi kalapácsvető küzdelmeit a lengyelországi Hozsúfban megrendezett atlétikai gyémántliga versenyen. Az Európa-bajnok halász 79 méter 44 cm-es eredményével állhatott a dobogó alsófokára, a kanadai Katzberg és a német Hummel mögött. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila 44-68-al az 5. helyen ért célba. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Formula 1-es holland nagydíjat Zandvoortban. Norris mögött a VB pont versenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba másodikként, az ő csapattársa a szombati sprint versenyt megnyert brit George Russell pedig harmadikként. következik 2 hét múlva az olasz nagydíj Monzában. Köszönöm figyelmüket!
4: Közlekedés.
7: Több jármű karambolozott az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél a belső sávban és a leálló sávban álló sérült járműveket kerülgetve lehet haladni. Az egysávra szűkült pályaszakaszon már 4-5 kilométeres a feltorlódott kocsisor. Élénk a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain. Az M1-es autópálya a főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számítsanak.
4: Időjárás.
7: Késő nyári idő lesz ma sok napsütéssel, északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 26 és 32, késő este 17 és 22 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
3: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Terés napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. augusztus 24-e van, hétfő, Hajdú Tibor vagyok. Köszönöm, hogy ma is bennünket választottak, hálásak vagyunk érte, és igyekszünk ezt a bizalmat meghálálni. Mindenből a legjobbat igyekszünk kínálni, legyen az érdekes friss információ, vagy jó muzsika. Nézzük is a kínálatot, milyen zenéket játszom majd nem sokára. Dankó Pista nóta, a Hamis a rózsám csendül fel, Tolnai András előadásában. Sárga részből van a Pipa Kupakom, énekli majd Tarnai Kis László. A Cigány szerelem című Lehár operettből Ilona dalát Fisul Mónika énekli majd, az Örök zöldek között pedig Komár László Melody d'Amour című slágerét is hallhatják majd. Lesz egy újabb kirándulás, hiszen rengeteg felfedezendő település van még Magyarországon. Az óra végén pedig a hét jeles napjairól hallhatják dr. Juhász Katalin néprajzkutató összeállítását. Elsőként jöjjön az Emmanuel Gergely Róbert előadásában. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

Hogy esebb vonalán végzett karbantartás miatt MÁV-buszok közlekednek mától szerdáig Veszprém és Zirc között. Derűs napot kívánok! A Donkó Rádiót hallgatták. És szintén mától a munkálatok befejezéséig Nyíregyházán bizonyos autóbuszok a Sóstóhegyi úton át terelve közlekednek, a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között a 7-es, a 14F, illetve a 900-as jelzésű autóbuszok. Kis kereki betyárcsárda, Besenyei Ferenc énekel most a folytatásban, Ifjabb Sánta Ferenc zenekar a kíséri. Jó reggelt!

Van olyan dal, amelynek a címe egy kérdés, de több mint 50 év múlva sem tudja rá a választ igazán az ember, sőt talán éppen azért szereti, mert minden nemzedék a maga életére tudja vonatkoztatni, miért hagytuk, hogy így legyen. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. A mi generációnknak lehet, hogy inkább Sárga Rózsa címmel ugrik be az adal, bár a hivatalos kerességben a miért hagytuk, hogy így legyen nevet kapta. Ez volt az első Illés együttessel készült lemeze Konzsuzsának, a Szerelem, melyen megjelent Illés Lajos zenéjével és Bródi János szövegével. Amúgy ez volt egyben az első aranylemeze is Konzsuzsának. A dal kérdése pedig szerintem ma is működik, mert nem mondja meg pontosan, kire kell gondolnunk, akár egyéni élethelyzetre, szerelemre, elvesztett lehetőségekre, ugyanúgy rá lehet vetíteni, mint egy egész társadalom közérzetére. Ezért mondhatjuk azt, hogy nem múzeumi a dal, Konzsuzsa sem az, legutóbb július 30-án aratott nagy sikert a művészetek völgyében. Jöjjön most, amiért hagytuk, hogy így legyen a Donkó Rádióban, nem sokára kirándulásunk.

0: Ez is a Dankó Rádió.
1: Egy furcsa lány most világot lát, azt mondják,

0: rózsámat.
1: 4 perc múlva 3:48.
2: Hentzidától Bonchidáig, sőt még azon is túl. A Nap települése a Dankó rádióban.
1: Miklós fa egykor önálló község 81 óta Nagy Kanizsához tartozik, Kanizsától 5 kilométerre délre találjuk, a város Surdon át Gyékényessel összekötő út mentén. Földrajzi szempontból a település rész a Zalai-dombságban, a principális völgy területén fekszik. Története pedig a középkorig nyúlik vissza, neve egészen 1872-ig Szent Miklós volt, és a környéken ma is megtalálhatóak a Szent Miklósi Végvár romjai. A török időkben a falu elnéptelenedett, majd a 18. század elején népesült be újra. 1733 és 1856 között a Festetit család uradalmi birtokához tartozott. A 19. században földrendezések és birtokváltozások alakították fejlődését, mezőgazdasági jellegét pedig sokáig megőrizte. A település neve később Horváth Szent Miklósra, majd Somogy Szent Miklósra változott, végül 1950-ben kapta Miklósfa nevet, 81 óta, ahogy már jeleztem, Nagykanizsa városrésze, és van mit megtekinteni itt a környéken. Egyrészt csodálatos a természeti környezet, erdők és termőföldek ölelik a Zalai és a Somogyi dombsághoz tartozó tájat, és különlegessé teszi a kelet felé ívelő magas dombhátak között kanyargó utak, a meredek horhosok, partok és kisebb terek együttes látványa, egészen varázslatos, gyönyörű fotókat is lehet itt készíteni. A falu központi teréhez tartozik a kisebb halomra emelt Szent Flórián kápolna épülete. Északon egy dombtetőn állt a Szent Miklós tiszteletére emelt fatemplom, helyére építette Nagy Boldogasszony tiszteletére Festetics gróf a falunak szánt kőtemplomot, 1765-ben került felszentelésre. Nemrégen, augusztus 15-én Nagy Boldogasszony napján volt a búcsú a falu ünnepe. Érdemes sétálni a Miklósvai Arborétumban, és ki lehet kirándulni a Halastóhoz is, és természetesen évről évre vonza a látogatók százait, mondhatjuk azt is, hogy ezreit, a Répa Főző Fesztivál, erről híres Miklósfa. Na de erről bővebben majd 10 óra előtt néhány perccel Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában Becsei A. Miklós színművészt hallhatják. Miklósfát is ismerni kell, látni kell, nagyot sétálni, kirándulni itt a vidéken. Akik pedig itt élnek, köszönöm, hogy a Dankó rádiót hallgatják, Kanizsán is legyenek minél többen. Ilona Dalát, Lehár cigány szerelem című operettjéből most önöknek játszom a Dankó rádióban. Előadója Fisul Mónika, kísér Bangó János és zenekara.

Delis napot, jó reggelt kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Nem sokára jelentkezik dr. Juhász Katalin néprajzkutató, a hét jeles napjairól szóló összeállítását hallhatják. Addig a jelebegyűjtes felvételét játszom. 8 órakor következnek a hírek, a következő zenei óra pedig Pintér Tibor előadásában Fényes Szabos Brand István Összecsendül két pohár című szerzeményével startol majd. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A hétvégén a tragikusan végződött Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezik az ország. Ennek alkalmából készült el szerkesztésemben az a közel 800 oldalas néprajzi kötet, amely minden eddiginél gazdagabb válogatást tartalmaz a Mohács és a török hódoltság emlékezetét őrző mondákból, zenei anyagból, beleértve a velünk élő nemzetiségek folklórját is. Augusztus 29 a katolikus naptárban már a csatát megelőzően is egy tragikus bibliai esemény, Keresztelő Szent János fejevételének emléknapja volt, amelyet nyakavágó, nyakavesztő János napjaként is emlegettek. Ez a nap viharos történelmünknek is többször volt tragikus dátuma. 1521. augusztus 29-én foglalta el a török Nándorfehérvárt. 1526-ban a Mohácsi csatavesztés, majd 1541. augusztus 29-én Buda elfoglalása jelezte a középkori magyar állam bukását és a 145 évig tartó török hódoltság kezdetét. Az egybeeséseket a kortársak is baljós előjelnek tekintették. Azon a végzetes délutánon rekkenő hőségben zajlott a Mohácsi csata. Szulejmán mintegy háromszoros túlerőben lévő, 75 ezer katonából álló serege ellen a magyarok nem csak a csatát vesztették el. Mintegy 15 ezer katona is elesett, köztük az ország számos főura, püspöke, sőt maga második Lajos is. A muszlim hitű győztesek, mintha még véres bosszújukat is nyakavesztő Szent Jánost felidézve kívánták volna emlékezetessé tenni. Mind az 1500 foglyot lefejezték. A Mohácsi csata emléke a folklórban elsősorban mondákban őrződött meg, az énekes hagyományban jóval kevesebb nyomát találjuk. A csatáról szóló népi gyűjtési énekek mindegyikének közköltészeti, műzenei előképei vannak. Maguk a szövegek az eredeti versekhez közeli változatokban gyakran iskolázott kántorok, tanítók közvetítésével kéziratos formában hagyományozódtak. Egyik legbecsesebb ilyen emlékünk az úgynevezett Mohácsi nóta, amelynek történetét és közköltészeti változatait Csőrszrumen István irodalomtörténész tárta fel. Kéziratban fennmaradt lejegyzésből tőle hallhatják a holnapi népzenei szótárban. Barsi Ernő 1976 őszén ásványráron gyűjtötte az ének népi változatát az 1902-es születésű Rákász Vincénétől. Elmondása szerint a régi öregek a lakodalom vacsorája alatt mindig elénekelték. Barsi Ernő szerint műköltési eredete ellenére az alapján, hogy lakodalmi énekként élt népünk ajkán és variálódott is, a folklór területéhez kell sorolnunk. Különös, hogy éppen a szigetközi nép ajkán élt ilyen hosszú ideig. Talán annak a Győr megyei 200 vitéznek emlékezete tartotta életben a dalt, akik püspökükkel együtt 1526-ban Mohácsnál elestek. Az ásványrárói szigetköz pávakört halljuk Tóth György vezetésével.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. Szívküldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Köszöntjük hallgatóinkat! Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éli el újra a 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő ugyancsak Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Több civil szervezet is részt vesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztásában, emlékeztetett Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke. A Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási jogot kap és közvetlenül segíti a bizottság munkáját. Az NVVH elnökének és elnök helyettes személyéről várhatóan csütörtökön döntenek. Irán azzal fenyegetőzik, hogy leállítja teljes olajexportját a Perzsa-öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja a gazdasági háborút. A Perzsa állam legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsának titkára ezt annak kapcsán közölte, hogy Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter, ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket. Ukrajnának nincs köze az északi áramlatok felrobbantásához, és együttműködik a német nyomozókkal, jelentette ki újságíróknak az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijt azután kérdezték erről, hogy a napokban újabb ukrán búvárt állítottak elő a szabotázs akcióban való részvétel gyanújával. Az északi áramlat 1 és 2 gázvezetéken 2022. szeptemberében történtek robbantások a Balti-tenger mélyén. Csonterekjéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített erekjéit Tóth Pál Tamás hagyatékából ajándékozták gyermekei a közösségnek. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban hagyományosan a Szent Henrik és Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról. A must gázveszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad bemenni. A most még felhős részeken is felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre számíthatunk. Északon északnyugat felől jelentéktelen eső, zápor kialakulhat. Napközben 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggel, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Hétfő van, 2026. augusztus 24-e. Hajdú Tibor újra a fedélzeten, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Remélem, hogy kellemesen telik a reggelük, és velem tartanak a folytatásban. És elképzelhető, hogy valaki most megy még nyaralni. Az ő számára is fontos információ lehet, hogy mivel tudja adott esetben az utazási rosszul létet csökkenteni az ember. Az egészségpercekben erről néhány gondolat. Sütés, főzés, 3:49 környékén a Dankó Rádióban. És olyan muzsikák szólnak majd, mint a Hencilától Bonszidáig, Kalina Anikő előadásában, vagy a Kanyargó Tisza partján Dócs Péter énekel. Reggeli világzenénk a Bubamara, Lovasi András és a Budapest Bár feldolgozásában. De hallhatnak majd egy archív felvételt, Kalmár Pál énekel majd az Ostende Kávéház zenekara közreműködésével. A dal címe Egy hangulat. Elsőként pedig jöjjön egy csárdás, a Hegymagosi Pince, Egri József barátom előadásában, Baranya István és zenekara kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot! Jöreget!

0: és lapadom tetején. Gyere, óva, édes szereddel én. Éljen az élet, és szentjen a dal. Jöjjön a csók, az est betakar. Vár az a kis lapadom tetején. Gyere, óva, édes szereddel én.
1: Egy perc múlva 4:09.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Sokan ilyenkorra időzítik a nyaralást, akár egy hosszabb utazást autóval. Ilyenkor sok esetben előfordulhat rosszul lét hányinger. Na erre tökéletes ellenszer lehet a gyömbér, emellett még műtétek utáni hányinger csökkentésében is alkalmazható. Persze, ha nem emésztőszervet érintő beavatkozásról van szó, és az orvos is jóvá hagyja. Amúgy kiegészítő terápiaként kemoterápiás kezelések mellékhatásainak enyhítésére is alkalmas lehet a gyömbér. Rendkívül összetett kémiai szerkezettel rendelkezik, több mint 80 olyan természetes vegyület található benne, amely pozitívan befolyásolja az emberi szervezet működését. A hatékonyabbak ezek közül olyan összetevők, amelyek rendkívül erős antioxidáns és gyulladás csökkentő hatással bírnak. Amennyiben valaki a gyömbért rendszeresen, kúraszerűen fogyasztja, akkor segíti az erek ellazulását, a vérnyomás csökkentéséhez járulva hozzá, mérsékli a szervezet koleszterin termelését, gátolja a zsírsejtek képződését, és javítja a sejtek glükóz felvételét, így értékes kiegészítője lehet a kettes típusú cukorbetegség kezelésének. Ízületi gyulladások és fájdalomcsillapítás esetén is figyelemre méltó eredményeket mutat a gyömbér, ráadásul akár még allergiagyógyszerként is felfoghatjuk, ugyanis allergiás szénanáta kezelésében is vizsgálták a hatékonyságát, és kifejezetten hasznosnak bizonyult ebben is a gyömbér. Jó egészséget kívánok! Azt mondják, hogy ti felétek ragyogó tavasz van. Bokor János énekel a folytatásban. Szalai Antal zenekar a kísér.

Garantáltan nem fullad unalomba a következő 10 perc sem, hogyha a Dankó Rádiót hallgatják, de is napot kívánok. Egy gyönyörű hallgató a Kanyargó Tisza partján csendül fel Dulcs Péter előadásában. Utána Újvári Marika énekel, a nóta címe a Monoki leányoknak nincs párja. Reggeli világzenénk pedig a Szilva Fácska, a Buba Mara feldolgozása, Lovasi András és a Budapest Bár jó voltából. Este 9-től pedig még több világzene, Népek Dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.

A Rákóczi út és a Kazinczy utca sarkán most egy ABC-t találunk. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Viszont valamikor a múlt homályában, még 1895-ben egy Elit nevű kávéház nyílt meg itt. 1909-től változtatták Ostendére a nevét. Fénykorát az 1920-as évek végétől számíthatjuk. Fényűző berendezés jellemezte, jó cigányzenés kávéháznak írták le az akkori kritikusok. Különféle stílushoz tartozó zenéket játszottak, egy valamivel azonban megegyeztek, országos hírű primások, mint például az Indul a Bakterház című filmben is emlegetett Magyar Imre is itt muzsikált, és remek énekesek énekeltek itt. Talán Kalmár Pál volt a leghíresebb közülük, aki 31 és 38 között a magyar nóták mellett divatos tázdalokat, csanzonokat, operett részleteket is énekelt a kávéházban, ahol még Spencer Tracy is megfordult. Nos, az Ostende kávéház zenekara kíséri most Kalmár Pált, egy különleges archív felvételt hallhatnak, címe Egy hangulat.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.

0: 3:49 van.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Danko Rádió reggeli műsorában.
0: Gyümölcsöket húsokkal kombinálni mindig izgalmas dolog, és ha még egy kicsit pikánsabbá tesszük gyömbérrel, akkor egészségesebb ételt is varázsolhatunk belőle. Barackos gyömbéres csirkét készítünk most kuszkusszal. A ragúhoz egy egész csirkemellre van szükségünk, egy kevés olajra, sóra, borsra, egy pici vajra, egy fej vörös hagymára, és egy nagyjából ilyen 2 cm darab gyömbérre. Egy teáskanál kakukkfű is köl majd hozzá, és nagyjából 30-40 deka őszi barack, vagy befőtt, amelyik éppen van az almáriumban, a kuszkuszt pedig zöldség alaplével, egy csokor petrezselyemmel és nagyjából 20 deka kuszkusszal készítjük el. Először a köretet, a kuszkuszt leforrázzuk, az alaplével lefedjük, és 10 percig állni hagyjuk, és hogyha megszívta magát, akkor mehet bele egy pici vaj és az apróra vágott petrezselyem. A ragúhoz pedig a csirke mellett nagyobb szeletekre vágjuk, sózzuk, borsozzuk, utána közepes hőmérsékleten alaposan átpirítjuk az olajon, kiszedjük, és a visszamaradt szaftra rádobjuk a vajat, lepirítjuk rajta az apróra vágott hagymát, a gyömbért, utána sózzuk, borsozzuk, megszórjuk kakukkfűvel, ezután mehet rá a felezett barack, és nagyjából 5 perc pirítás után hozzáadhatjuk a húst, és az egészet további 5 percig együtt pirítjuk, majd a kuszkuszt a ragúval együtt tálaljuk, és megnyaljuk utána mind a 10 ujjunkat. Ez egészen biztos jó étvágyat kívánok. Jó muzsikát kínálok hozzá. Az Abigail című musicalből hallhatnak részletet. A dal címe 2 szív, előadója Vágó Zsuzsi és Mészáros Árpád Zsolt, az Operett Színház zenekara és musical együttese működik közre.

Derűs napot kívánok, ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Hamarosan 9 órakor következnek a hírek, addig Bangó János és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra csárdással indul, előadója Kolosták Gyula, a nóta pedig a Nem loptam én életemben, Johann János és zenekar a kísér majd. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: Műsorajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Petz Gábor Olivér. Köszöntjük hallgatóinkat! A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással üzemel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyú rendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Két nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól Navracsics Tibor, az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere, és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. Navracsics Tibor a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában úgy fogalmazott: céljuk, hogy megszólítsák azokat az embereket, akik elkötelezettek a polgári demokrácia és a polgári értékek mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. A Fidesz kiváló állapotban van, kizárt a pártszakadás, mondta Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatója a Népszava megkeresésére Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya kezdeményezéséről azt mondta, az nem egy közelgő kenyértörés előfutára, és a legcsekélyebb mértékben sem érinti a Fidesz munkáját. Gyermekek haltak meg a Krasznodárt ért éjjeli ukrán drón támadásban. A pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai találtak el egy helyi magángyermekintézményt, két gyerek életét vesztette, heten pedig megsérültek. Az ukrán drón támadás az Ózon orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. A cég mahacskalai logisztikai központját is találat érte, ott tűz ütött ki, több alkalmazott megsérült. Norvégia az uniós állásponttól függetlenül folytatja a sarkvidéki olaj- és gázkitermelést. Az észak-európai ország szerint a jelenlegi geopolitikai és biztonsági helyzetben norvég és európai érdek is a kitermelés folytatása a Barents-tengeren. Az Európai Unió korábban környezetvédelmi megfontolásokból támogatta az új sarkvidéki fúrásokra vonatkozó tilalmat, de az energiabiztonsági aggályok miatt felülvizsgálódott. Állhatja álláspontját. Norvégia az Ukrajna elleni orosz támadás 2022-es kezdete óta Európa legnagyobb földgáz szállítójává vált, de új lelőhelyek nélkül 2030 után visszaeshet a kitermelés. Irán azzal fenyegetőzik, hogy leállítja teljes olajexportját a Perzsa-öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja a gazdasági háborút. A Perzsa állam legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsának titkára ezt annak kapcsán közölte, hogy Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter, ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat érintő új intézkedéseket. Teherán figyelmeztetett arra is, hogy háborús cselekményként értékeli minden ország részvételét az amerikai intézkedések támogatásában. Itthon csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. Három napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. Napközben 26 és 32, késő este 17 és 22 fok várható.
3: is napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

szeretet. Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. augusztus 24-én hétfőn, 5 perccel 9 óra után nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Hajdú Tibor, remélem, hogy velem tartanak ebben az órában is, hallhatják a hét nóta üzenetét, a hozzá kapcsolódó néhány gondolattal. Gáspár Ani énekli majd a Nem zavarom életedet kezdetű hallgatót Német Csicsó József zenekar a kíséretével. Lesz majd születésnapos köszöntés, és lesznek örökzöldek, de milyen dalok. A Tűzpiros virág Kovács Erzsé előadásában Delhusza Johntól az utolsó tánc, de énekel majd Aracki László, és játszom Dankó klubos örökzöld átdolgozásokat is. Elsőként pedig jöjjön részlet Ábrahám Pál Harmat Imre Bála Szavolyban című operettjéből. Kicsike vigyázzon, egyszer nagymama lesz, Nyári Alíz és Bokor Barna énekel. Egy Csináljuk a fesztiváltos feldolgozást hallhatnak. Tartsanak továbbra is velem. Derűs napot!

0: hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Van, amikor nem az a szeretet bizonyítéka, hogy kapaszkodunk, hanem éppenséggel az, hogy tudunk elengedni. Tudom, ez egy hétköznapi bölcsesség, de a következő régi nóta is erről beszél. Ez nem más, mint a Nem zavarom életedet kezdetű hallgató. Elmegyek, hogy boldog lehess, hallhatjuk a nótában. Fiatalon talán még nehéz ezt elfogadni, hogy akit szeretünk, nem feltétlenül mellettünk találja meg a boldogságát. Idősebb fejjel azonban már tudjuk, hogy az életben vannak olyan búcsúk, amelyeket nem haraggal, hanem méltósággal érdemes megélni, mert nem minden veszteség az élet vége. Elmehet valaki, lezárulhat egy kapcsolat, megváltozhat egy élethelyzet, de attól még nem dől össze a világ körülöttünk. Az ember az évek során sok minden túlél. Szerelmeket, csalódásokat, nagy reményeket, nagy búcsúkat, és egyszer csak visszanéz, és azt mondja, azt hittem ebbe belehalok, és nézzétek, mégis itt vagyok. Talán ez az idő múlásának az egyik legnagyobb ajándéka, hogy megtanít bennünket arra, hogy nem minden csatát kell megnyerni, nem minden kapcsolatot kell minden áron megmenteni, és nem minden sérelmet kell magunkkal vinni. Valamit egészen egyszerűen le kell tenni. És milyen szép amúgy, hogy a dal végén megjelenik a tavasz. Virágos kert közepében piros rózsa nyílik nékem, s újra tavasz ébred, mintha azt üzenné, hogy a tél nem örökké tart, az élet újra és újra képes virágot hozni. Talán ezért is tudjuk ezt a dalt idősebb fejjel egy kicsit másként hallgatni, már nem csak a fájdalmat halljuk benne, hanem a bölcsességet is. Az, hogy amit nem tudunk együtt folytatni, azt nem kell gyűlölettel befejezni, el lehet engedni szeretettel, és közben hinni abban, hogy ránk is vár még egy tavasz, mert a tavasz nem attól szép, hogy soha nem volt tél, ezt is tudjuk, hanem attól, hogy a tél után is képes eljönni. Gáspár Ani énekel a folytatásban. Németh Csicsó József zenekar a kísér.

Meghibásodott egy biztosító berendezés a Budapest-Pécs vonalon Dombovár-Szentlőrinc között. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A Fenyves Expresseknél és a Mecsek Intercity-knél is 10-30 perces késésekre lehet számítani. A Dombovár-Pécs személyvonatok helyett pedig Szentlőrinc és Bükkös között pótlóbuszra kell átszállni. A Budapest Újszász-Szolnok vonalon is biztosító berendezési hiba lassította a közlekedést, melyet már elhárítottak, viszont még késésekre lehet számítani a következő 1-2 órában, mint ahogy a volánbuszok is késéssel közlekednek az M3-ason korábban történt koccanás miatt Kerekharaszt környékén történt. A baleset már megszűnt, a korlátozás viszont nagyon lassan oszlik. A feltorlódott kocsisor, vigyázzanak, jó utat kívánok! A Dankó Rádióban a folytatásban örökzöldek, elsőként a tűzpiros virág, Kovács Erzsi felvétele.

0: színe.
1: Születésnapos, névnapos, házassági évfordulós köszöntések, minden mennyiségben a lehetőség adott a Dankó Rádióban, Deris napot kívánok. Várjuk a jelentkezéseket, akár e-mailben dankoradio@mtva.hu, levélben 1037 Budapest Kunigunda útja 64 a postacím, de a közösségi oldalaink valamelyikén, a Dankó Rádiós hivataloson, illetve a Hajdú Tiboroson is írhatnak nekünk. Remélem, hogy a folytatásban fel tudom köszönteni Bene Zoltánt.
2: Igen.
1: Bene úr, jó reggelt kívánok, Hajdú Tibor a Dankó Rádióból. Nem zavarom?
2: Nem, szebb jövőt, jó reggelt.
1: Üdvözlöm, szeretettel. A helyzet az, hogy a kedves párjával, Katival kombináltunk, csak én éppen szabadságon voltam, ezért aktuálisan 13-án nem tudtuk teljesíteni az ő kérését, de talán egy születésnapi köszöntés az mindig jól esik az embernek, egy kicsit megkésve is, remélem.
2: Mindig, főleg a 13-án született.
1: Ja, igen. Milyen napra esett idén? 13-a, nem is emlékszem.
2: Amikor születtem pénteki napra.
1: Igen.
2: Egyébként 13-án volt az esküvünk, és a lányom is 13-án született.
1: Azt a mindenit.
2: Ennyit a 13-ból.
1: Ennyit a 13. Kinek mit jelent? Hát drága Bene úr, én nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok, de nem az én köszöntésem a fontos, hanem az unokájái, Zétényé, Kati feleségé és az egész család kíván önnek minden jót. Hát mondjuk némi nemű célzás van a kért dalban, amit most le fogunk majd önnek játszani. Gregor József és Pécsi Ildikó előadásában az öreg szájúgós.
2: Hát ez kedves. A pécskai cigánsorokra gondoltam, de hogy pont a Gregor Józsi fogja a Józsit énekelni.
1: Hát kérem tisztelettel, én a kérést teljesítem, nem véleményezem, és igazából mi nem is öregszünk, hanem írünk, nem mint a jó bor.
2: Igen, igen. Már azért én óbor vagyok.
1: Óbor. Jó, mondom, rákérdezek, azért egy férfi ember esetében ez nem annyira titok. Hanyadik volt most?
2: 73-at töltöttem be, 74-be léptem.
1: Gratulálok, szeretettel.
2: Tehát fiatal vagyok.
1: Abszolút, a 70 az új 40. Jó?
2: Még a nősülésre gondolhatok, jó?
1: Ez nagyon tetszik. Nagyon sok boldogságot kívánok, örülök, hogy beszélhettünk, és puszilom a kedves párját, Katit is. Minden jót kívánok.
2: Köszönöm szépen. Viszont hallásra.

Nem sokára 10 óra, derűs napot kívánok, a Dankó Rádióban a hírek után indul Aranylemezek című műsorunk. A mai adásból Tölgyi Krisztától megtudhatják azt is, hogy milyen kacskaringós, világkörüli utat járt be az Azok a Szép Napok című dal, míg eljutott harangozó Terihez. Természetesen felcsendül majd a muzsika is kiváló magyar slágerek társaságában, most a folytatásban pedig Dankó klubos felvételeket hallhatnak, elsőként a Május van címűt, Dániel Gábor énekel, Jónás Géza és zenekar a kísér.

Nagykanizsa mai város része az egykor önálló Miklósfa volt, ma reggel a nap települése, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában másodperceken belül Vecsei H. Miklós színművész, a Miklósfa.

0: Vármegyéről Vármegyére. Zala.
1: Kovászolva, savanyítva. Miklós fai kerekrépa. Ezt a zöldségfélét, ami valójában inkább lilás, a világban sokfelé szeretik. Hasonlít a gömbölyű fehérretekre. Magyarországon azonban csak Zala vármegyében közismert. Ott is a Miklós faiaknak köszönhetően, akik büszkén termesztik, savanyítják, főzik, sütik, eszik és kínálják. Ahogy Imrei Ferenc Répa könyv című kötetének köszöntőjében írja Dömött Örfi Sándor, a Miklós fai savanyított répát évszázadok óta árulják városunk Nagykanizsa piacán a fejkendős Miklós fai asszonyok. Különlegességét, kiválóságát, kitűnő minőségét máig megőrizte. Nem véletlenül nevezték el a Miklós faiakat répásoknak. A faluban többen ismernek titkos receptet. Annyit azért mindenki tudhat, hogy a Miklós fai háziasszonyok kovászos vagy ecetes lében savanyítják a gyalult répát. A pácba birsalma, babér, egész bors, torma, piros paprika is kerülhet. Ha kész, így nyersen is finom, tele van vitaminnal és a hűtőben sokáig eltartható. A konyhában füstölt húsos savanyúleves, rakott répa vagy kerekrépás rétes lesz belőle. A remek művek évente megmérkőznek a Miklósfai Répa Fesztivál főzőversenyén. A Miklósfai szirének kórusa így énekel. Jó a répa, a Miklósfai kerekrépa, a Szent Miklósi kerekrépa, kovászolva, savanyítva. Hungarikum lett a répánk itt Zalában, bekerült az értéktárba, nincs több ilyen az országban.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061 7.

0: 0559 6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankórádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankórádióban.
3: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Pecz Gábor Olivér. Köszöntjük hallgatóinkat! A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással üzemel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyúrendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Polgárokkal szeretnének párbeszédet folytatni, nem pártokkal, fogalmazott Navracsics Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az Orbán kormány egykori közigazgatási és területfejlesztési minisztere polgári demokraták néven indított társadalmi kezdeményezést Ferenc Orsolya egykori űrbiztossal. Navracsics Tibor azt mondta, azokkal a polgárokkal szeretnének találkozni, akik elkötelezettek a polgári demokrácia mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. Hozzátette, szerinte vannak olyanok, akik az elmúlt 16 évet úgy akarják bemutatni, mint egy bűncselekményt, sorozatot, de ő ezzel alapvetően nem ért egyet. Felhívta a figyelmet arra, hogy fideszes és szocialista politikusok ellen is indult büntető eljárás, a politikai felelősség ugyanakkor képlékenyebb kérdés. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el, és emellett megkezdik a közúti részének és a Corvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Az alkalmi munkavállalók bejelentésére hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV azt írta, az a munkáltató, aki elmulasztja a bejelentési kötelezettséget, akár 2 millió forint bírságra, vagy az üzlethelyiség lezárására is számíthat. Hangsúlyozták, hogy a bejelentésnek a munkavégzés előtt kell megtörténnie. Júliusban 75 000 vállalkozás, több mint 285 000 dolgozót foglalkoztatott alkalmi munkavállalóként. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Tavaly az ipari cégek csak nem fele alkalmazott MI megoldásokat, ami 5-szörös növekedést jelent egy év alatt. Szakértők szerint az automatizáció ellensúlyozhatja, hogy egyre fogy a munkaképes korú népesség. Az előrejelzések szerint 2050-re kevesebb, mint 2 dolgozó felnőtt jut majd egy nyugdíjasra. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 000 embert szólítottak fel otthon elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körülhatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet. És most az időjárásról. Itthon késői nyári időre van kilátás, sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső vagy zápor előfordulhat, a szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
1: Aranylemezek.
4: Jó napot! napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Remélem mindenkinek jól telt a hosszú hétvége. A mai örökzöld zenei válogatásunk első részében hallhatják például Ambrus Kiri és Kós János, a Bergendi, Karda Beáta, a Fonográf, a Nonstop, a Hungária és az Emberek Együttes slágereit. 1968 néhány régi nagy sikerét. És lesz egy olyan feldolgozás is, amit ma hallhatnak először a kínálatunkban. Jó szórakozást kívánok!
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A bergendi zenekar elődjeként 1958-ban alapították meg a bergendi fivérek a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem ifjúsági jazz zenekarát, amellyel 1962-től már rendszeresen felléptek a közgázklubban, illetve a híres budai ifi parkban is. 1962 őszén vették fel a rövidebb és könnyebben megjegyezhető bergendi együttes nevet. A következő években több tagcsere is történt, és 69-ben szállt be Lacin Norbert hetediknek a zenekarba, majdnem sokkal utána Demjén Ferenc is csatlakozott. A két kivételesen tehetséges dalszerzővel új stílusra váltott a zenekar, és 1970-ben már köztudott volt, hogy a soul és a fúziós rockzene magyarországi népszerűsítői. A nagy áttörést az 1970-es szilveszteri tévéműsor hozta el a számukra, amelyben közvetlenül az éjféli himnusz előtt játszhatták el Lacin Norbert és Demjén Ferenc Mindig ugyanúgy című szerzeményét, amivel folytatjuk az aranyát.

Az aranylemezek kínálatát egy újabb feldolgozással gyarapítjuk, amit ma hallhatnak először a műsorunkban. Cserháti Zsuzsa Rózsás dalát, vagyis Gábor Espál és Szeres Iván Kicsi gyere velem rózsát szedni című örökzöldjét Füredi Nikolett adja elő, a Budapesti Operettszínház zenekara, énekkara és musical együttese kíséretével.

0: Karda Beáta felvétele után maradunk még a 70-es években két dal erejéig. Tolcsvai László és Bródi János Jöjj kedvesem című dalát a fonográf adja elő, majd Viktor Máté és Huszár Erika Ó, micsoda éjjel című szerzeményét hallgatjuk meg a Non-Stop együttes előadásában az aranylemezekben.
1: Jöjj kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel, titkolni kár, ezt látom én. Jöjj kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel,

A 90-es években divatos, elsősorban elektronikus zenei trendekkel szándékosan szembe ment az Emberek együttes, és talán éppen emiatt lett olyan sikeres. Dalaik ugyanis a tucat számok között megszólították a közönséget, és betöltöttek egy nagy űrt. Dallamosak voltak, valódi hangszereken játszották el őket, és volt mondani valójuk. Berkes Gábor és Valla Attila Mama című dala szól az aranylemezekben. Mit is mondhatnék?

az a szegény hülye. Úgy eped lángol, s mindjárt gomol, de néha rám gondol titokban, s hogy megnyugtat.

Az aranylemezek képzeletbeli időgépét most leparkoljuk pár percre 1968-ban, és belehallgatunk néhány akkor született dalba. Magai Klementina egy feldolgozást énekelt el Hoffmann Ödön magyar szövegével, Soha nem késő címmel, az Omega kíséretével. A zenekar eközben már saját dalokkal is hódított, hogy más ne mondjak, 1968-ban született meg a magyar könnyűzene egyik legnagyobb örökzöldje, Presser Gábor és Adam is Anna szerzeménye, a Gyöngyhajú lány is. És persze a beat korszak másik alapzenekara, az Illés is hasított, Szörényi Levente és Bródi János Little Richard dala is 1968-as keltezésű.

Az aranylemezek első részét Berki Géza gitárművész felvétele zárja, aki Alberto Dominguez Perfidia című szerzeményét adja elő egy 1964-es felvételről. A 11 órai hírek és az időjárás jelentés után pedig a Neoton Família egyik nagy slágerével folytatjuk a mai örökzöld zenei válogatásunkat itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek,
2: óriási csaták, és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
2: Készen állnak az új évadra?
3: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.

0: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér, köszöntjük hallgatóinkat! Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen kapitulált, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a gép honvédségi területen zuhant le, a földön nem sérült meg senki. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. A paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással üzemel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyú rendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényi javaslatot terjeszt be a kormány. A cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Magyar Péter kormányfő tegnap azt mondta, hogy a Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyező anyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. A közhang az emberek újfajta bevonását jelenti a döntések előkészítésébe. Erről beszélt a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Radnai Márk a felkelőben hangsúlyozta, a korábbi kérdőívekkel ellentétben a válaszadók nem igen-nem közül választhatnak, hanem informálódhatnak az adott témában, és megismerhetik egymás véleményét. A közhang célja, hogy kiegészítse az egyes törvényjavaslatokat, kapcsolódó társadalmi egyeztetéseket. Gyerekek haltak meg a Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban. A pilóta nélküli repülőszerkezet szexilánkjai eltaláltak egy helyi magángyermekintézményt. 3 tizenéves vesztette életét, 7 megsérültek. Az ukránok elsősorban az Ozon orosz webáruház telephelyeit támadták. A cég Mahacskalai logisztikai központjában tűz ütött ki, több alkalmazott megsérült. Közben az oroszok is folytatták a légi csapásokat. Raktárak, benzinkutak, áruházak rongálódtak meg Ukrajna több régiójában. Harkivban 3 meghaltak, többen megsebesültek. Újabb légtérsértést észleltek Románia délkeleti részén. A hadsereg radarjai szerint Moldova irányából repült be egy drón Galac megyébe. A lakosságot nem sokkal negyed hét előtt figyelmeztették. A drón felkutatására F-16-os harci repülőgépeket és helikoptert is riasztottak, de végül nem találtak drónbecsapódásra utaló nyomokat vagy roncsokat. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatrice-ben. Az olasz településen és környékén csaknem 300-an haltak meg a 6,2-es erősségű földmozgásban. A természeti katasztrófában ezrek vesztették el otthonukat, és még hónapokig tapasztaltak utórengéseket. A római kormány által nyújtott több milliárd eurós segélyek ellenére lassan halad az újjáépítés. A megrongálódott épületeknek még a 40%-át sem sikerült helyreállítani. Az időjárásról. Az ország nagy részén süt a nap, csak északon vannak felhősebb területek. Ott és a Kisalföldön kialakulhat kisebb eső vagy zápor. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek.
2: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A bús képű lovagról, Don Quixote-ról szól a második óránk nyitódala, amit a Neoton família ad elő. Délig pedig mások mellett Melis György, Harangozó Teri, Szécsi Pál és Zorán felvételei is szólnak, valamint válogatunk Tardos Péter szerzeményeiből is, Kovács Kati, Korda György, illetve Tolcskaiék és a Trió előadásában.
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Egy rendes ember este otthon ül, vagy rádiózik rendületlenül, vagy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad. A múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi koszton él.

Mindenki ismeri az Azok a szép napok című dalt, amit 1969 óta Tardos Péter magyar szövegével ismerünk, miután angolul Those Were the Days címmel világsláger lett. Ez a jól ismert dallam azonban nem a 60-as években, sőt még csak nem is Angliában született. Boris Fromin orosz zeneszerző komponálta a muzsikát, és először 100 évvel ezelőtt, 1925-26-ban egy grúz és egy orosz énekes énekelte lemezre, Konstantyi Fodrevszky költő szövegével. Ezt vette alapul Gene Reskin amerikai szövegíró, és az ő fordításával énekelte el angolul 1969-ben Mary Hopkin walesi énekesnő, akinek az első lemezén Paul McCartney volt a producer. Szóval kacskaringós világkörüli utat járt be ez a dal, mire megérkezett Harangozó Terihez, aki nálunk is nagy slágerré tette. Őt pedig Szécsi Pál követi, aki Máté Péterrel írta az Éjszakák és Nappalok című dalt, amit a Magyar Rádió Vonostán zenekara, Máté Péter együttese és a Kócbabák énekegyüttes kíséretével hallhatnak mindjárt az aranylemezetben.

1968 hatalmas változásokat hozott a világban. Ez volt Nyugat-Európában a diáklázadások, a munkássztrájkok és a szexuális forradalom, Amerikában a vietnámi háború elleni béketüntetések és a hippi mozgalom korszaka, a szomszédunkban pedig a prágai tavaszé. A fiatalok ekkoriban már beatzenét hallgattak, és kezdtek rájönni, hogy nem kell minden szó nélkül tűrniük, különösen a lányoknak, a nőknek. 1968-ban már születhetett, sőt, sláger is lehetett egy olyan dal, mint Deák Tamás és Garai Imre Nem Uram, Nem, Nem, Nem című dala, amit egy 19 éves énekesnő, Fenyvesi Gabi vitt sikerre a Deák együttes kíséretével.

Presser Gábor és Stevanovics Dusán meg annyi közös szerzeménye közül a Szerelemnek múlnia kell című dallal folytatjuk az aranylemezeket Zorán előadásában.

Az aranylemezekben ma Tardos Péter szerzeményeiből válogatunk. Ő írta a magyar szöveget a Mami Blue című világslágerhez, amit Kovács Kati énekel, illetve a Quando Quando című dalhoz is, amit magyarul Korda György tett örökzöldé, Mikor jössz már én felém címmel. Tardos Péter nem csak dalszövegeket írt, hanem zenét is szerzett. Egyebek mellett a Csak egy kék színű virág című generációs dalt is ő komponálta Huszár Erika szövegére, amit szintén meghallgatunk Tolcsvaiék és a trió előadásában az aranylemezetben.

A mostani 40-es korosztály tagjainak többsége a Csini Baba című filmben 1996-ban hallotta először az Imádok élni című táncdalt, de a szüleik, nagyszüleik még jól emlékeztek arra, hogy 30 évvel korábban 1966-ban már sláger volt Majláth Júlia és Kovács Judit szerzeménye, Sárosi Katalin és

Emlék című szerzeményének feldolgozásával zárjuk az aranytrombitás Zsoldos Imre előadásában. És hogy a mi következő közös időutazásunk ne csak egy emlék legyen, holnap délelőtt 10 és 12 óra között is várjuk Önöket. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A folytatásban pedig hallgassák kitűnő kollégáimat. A Jó ebédhez szól a nótával Budai Beatrix, 2-től 5-ig pedig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkkal Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő jelentkezik. Én Tölgyi Krisztina vagyok, a holnapi találkozásunkig további kellemes napot és jó dankú rádiózást kívánok!

0: Műsor ajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Perc Gábor Olivér, köszöntjük hallgatóinkat. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen kapitulált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter.

0: Ruszinszendi Romulus elmondta, a gép honvédségi területen zuhant le, a földön nem sérült meg senki, és a civil infrastruktúrában sem keletkezett kár. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Megvannak a jelöltek a Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság. A testület elnöke, a Tiszás Hantosi István kiemelte, minden pozícióra 3-3 jelöltet hallgatnak meg, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció nem vesz részt a vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jelölésében és a kiválasztásban sem. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az NVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő. Úgy vélik, hogy a hivatal bárkire garanciák és külső felügyelet nélkül lesújthat. Közölték azt is, hogy kezdeményezik az NVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál. A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyúrendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Gyermekek haltak meg a Krasznodárt ért éjjeli ukrán drón támadásban. A pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai eltaláltak egy helyi magángyermekintézményt. 3 tizenéves vesztette életét, 7 megsérültek. Az ukránok elsősorban az Ozon orosz webáruház telephelyeit támadták. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat, élelmiszerraktárak, benzinkutak, áruházak rongálódtak meg Ukrajna több régiójában. Harkivban 3 meghaltak, többen megsebesültek. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. Az ország függetlenségének napján bejelentett támogatásból a többi közt lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket, valamint radarokat vásárolhatnak. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatrice-ben. Az olasz településen és környékén csaknem 300-an haltak meg a 6,2-es erősségű földmozgásban. A természeti katasztrófában ezrek vesztették el otthonukat, és az akkor megrongálódott épületek 40%-át még nem sikerült helyreállítani. Az ország nagy részén kisüt a nap, csak északon vannak felhősebb területek. Ott és a Kisalföldön kialakulhat kisebb eső vagy zápor. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható. Nagy tavaink közül a Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos. Petsz Gábor Olivért hallották.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Rádöbbentem, hogy csak egyet nem lehet elvenni az embertől, belső biztonságát. Ez pedig hitből, fegyelemből, akaratból, tudásból, emberségből áll. És talán abból, hogy az ember, amíg lélegzik, soha semmi rosszat nem fogadhat el véglegesnek. Azt hiszem, ezért bírták emberek milliói a poklok poklát, ezért reménykednek utolsó percükig a halálos betegek, és ezért hagyják magukat halálra kínozni eszmék megszállottjai. A tudat, hogy valahol itt a földön még van igazságszolgáltatás. Székely Éva úszónő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. augusztus 24-én hétfőn is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velünk, és énekeljük együtt a legismertebb magyar népies műdalokat, a Rózsa Rózsa Bazsa Rózsa és a Vásárhelyi Híres Promenádon című csárdással indulunk. Máté Otília után Csala Judit énekel. Tartsanak velünk!

Bányai Márton Patai Zoltánnal és zenekarával nótázik a folytatásban. Balázs Árpád és Farkas Imre szerzeményével indítjuk a csokrot Rég szakadt fel a szívemből címmel, majd Somogyi Erika, Rezsnák Miklós és Talabér Erzsébet előadásában felcsendül a Muskátli virág, az Ez az én szeretőm és a Nincs nagyobb veszedelem című klasszikus magyar nóta. Fogadják sok szeretettel!

0: Dankó Rádió. Szeghalmon FM 99,4. A magyar zene rádiója.
1: Ez az én szeretőm, ez a kicsi barna

És most, kedves hallgatóink, egy gyimesi kettős és magyaros csendül fel itt a Dankó Rádióban. Egy 1969-ben rögzített rádió felvételen a Magyar Rádió népi zenekara játszik Boros Lajos prímás vezetésével.

Bukorjános magyar nóta énekes és Szalai Antal hegedűművész prímás is részesült Dankó Rádió zenei díjban. Most a Megáradt a patak és a Baj van nagy baj című csárdást adják elő itt a Magyar Zene Rádiójában.

Az elmúlt percekben Dunaföldváron megrendezett Dankó klubunkról szólt egy remek csárdáscsokor, Bokor János énekelt Szalai Antal zenekarának kíséretében. Most ismét kicsit visszautazunk az időben, egészen 1980-ig, amikor is Szántai Ildikót halljuk, amint erdélyi népdalokat énekel, fogadják sok szeretettel.

0: Rádió. Immáron 13 éve. A Magyar Zene Rádiója.
1: Ma már hallottuk Szalai Antalt és Cigány zenekarát, amint Bokor Jánost kísérték. Most azonban a kiváló együttes Hacsatúrján kart táncát adja elő. Fogadják sok szeretettel ezt a virtuóz darabot itt a Magyar Zene Rádiójában.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. Üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, mint ahogy minden egyes nap ugyanebben az időben. Már is a Piroslik a búzatábla című dal csendül fel, majd a zöld petrezselyemről énekel Pataki István. No de elsőként hallgassuk Szentendrei Klárát.

0: is csak reggel szoknom.
1: A soron következő zenei összeállítást Boros Lajos prímás és zenekara kíséri. Jákó Vera előadásában a Zöld erdőben Kékibolya virágzik című dalt halljuk, majd a Napsugár csillog a harmad cseppen című Cserkuti Sándor szerzeményt Pécsi Kis Ágnes adja elő. Az andalgót követően egy nagy becsben tartott hangfelvétellel kedveskedünk önöknek, ugyanis Lehocki Zsuzsa Virág Józseffel nótázik. Ekkor elhangzik a Húzzat cigány csendesen, és a Nyitva van az ajtóm című dal. Az összeállítást Világi Erzsébet zárja az Egy-két csók, Cserebere csók című csárdással.

Most pedig Berki László és cigányzenekar a muzsikál, aztán tartunk egy kis szünetet, jönnek a legfrissebb hírek, de visszatérünk 13 óra után 4 perccel.

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Köszöntjük hallgatóinkat! Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy a Gripen honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. A megválasztott tisztviselők az eredményhirdetés után esküt tesznek. Az NVVH elnöki posztjára Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság, a frakciók pedig további egyjelöltet

0: állíthatnak. A Fidesz frakció szerint az NVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, így nem vesz részt a vezetők jelölésében és kiválasztásában. Megnevezte jelöltjét két ellenzéki párt a Független Közmédia Testületbe. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a Mi Hazánk a Hazajáró rendezőjét, Mos Zoltánt jelöli. A KDNP korábban azt közölte, hogy a pályázaton választja ki a megfelelő személyt. A Tisza még nem nevezte meg jelöltjeit. A júniusban elfogadott médiatörvény alapján 3 tagot a kormánypárt, 3-at az ellenzék, 3-at média szakmai szervezetek delegál. Az országgyűlés jövő hétfőn dönt a testület tagjairól és elnökéről. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el, és emellett megkezdik a közúti részének és a Corvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég a szaporodásukhoz. Az elaprózott tenyészőhelyeken nem lehet biológiailag védekezni ellenük, a permetezés lehet az egyetlen megoldás. A héten a Balatonnál, Drávamenti településeken és Borsodabaúj-Zemplén megyében írt a szúnyogokat. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági Deliblati homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűzperemét oltják, de a száraz, meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye a szerbiai tájvédelmi körzetben. Az ország nagy részén süt a nap, csak északon vannak felhősebb területek. Ott és a Kisalföldön kialakulhat kisebb eső vagy zápor. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos. Köszönöm a figyelmet!
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatódik Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk itt a Magyar Zene Rádiójában. Üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Már is énekeljük együtt Eperjesi Erikával, a Miskolci Nemzeti Színház művészével a Hajlik a Rózsafa című csárdást, majd Egri József az Üssekő Én nem törődöm a világgal című dallal érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra, amikor is Jónás Géza zenekara biztosítja a kíséretet. Hallgassuk meg együtt!

Tolnai András és Benedekfi Katalin a soron következő dalcsokorban Balogörzse keszkenőjéről, majd egy kéki bolyáról énekel, aztán egy nóta kettős is helyet kap, ekkor arról, hogy páros élet a legszebb a világon, Szász Kati és Kolostyák Gyula énekel. Végezetül ellátogathatunk a déli bábos Hortobágyra, a kalauz Karcagi Nagy Zoltán lesz.

平。Es a lotta di saporton, meccalalto che ci scende.

0: világon.
1: Most hallgassunk meg egy rövid, alig 2 perces Georges Boulanger darabot, melynek címe Így vagy úgy. Előadja Lakatos Mihály és Cigány zenekara. A felvétel 51 évvel ezelőtt készült a Magyar Rádió 22-es stúdiójában. Fogadják sok szeretettel!

Tarnai Kis László Szalai Antal és zenekarának kíséretében most a folytatásban előadja a Kicsiny falum, ott születtem én című dalt. Hallgassuk meg együtt!

És most egy koncertfelvételről halljuk Bangó Margitot, amint a száztagú cigányzenekarral énekel. A Kik is a cigányok című dallal indul az összeállítás, aztán Jenei Gábor a Jaj, de szép kék szeme van magának című andalgót adja elő, ekkor már Budai Sándor vezeti a zenekart. A Hajátok cigányok az Egy kicsi házban a domb tetején és az Országúton hosszú a Jegenyes Orr című klasszikus magyar nóta is helyet kap a folytatásban. Dóka Zsuzsa és Szeredi Krisztina is dalol majd, de csak Bangó Margit és Jenei Gábor után.

vár. Kedves hallgatóink, most itt a Dankó Rádióban a 100 tagú cigány zenekar muzsikál. Horváth Jenő örökzöld melódiája csendül fel, melynek címe Gyere, ülj kedves mellém. Hallgassuk meg együtt!

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál Budai Beatrix, és a folytatásban már Gombos Maja, majd 60-ig is Gyöngyi dalol, a magas a kaszárnya, a siratomén a régi babámat és a Csak úgy mondom magának című dalokkal megyünk tovább. Énekeljük együtt!

és már is elérkeztünk hétfői adásunk utolsó énekes összeállításához. Ebben Gál Gabriella, Szöllősi Emese, Csík József, illetve Bojtos Tuca énekel Egri József oldalán. A Nézek-nézek a semmibe, az Írtam én levelet a császárnak, az a szép, akinek a szemekék, a Nem zörög a haraszt és a Szép a rózsám, nincs hibája című magyar népies műdalt halljuk.

Ennyi fért hétfői Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Salasovics Dezső és a zenekara játszik. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Remélem, hogy holnap is találkozunk. Ugyanígy, ugyanebben az időben várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. A folytatásban 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkkal jelentkezünk. Természetesen a házigazda ma is Gál Zoltán lesz. Aztán az Egy Nóta Három Élet rovatunk Popovics László várja Önöket. Ez lesz a Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban, tehát ma délután 5 órától. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Kérem, hogy vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. A holnapi viszonthallásra!

0: műsorajánló. A Tankórádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankórádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Balogh Zoltán. Lezuhant az egyik magyar Gripen Szolnok mellett a pilóta katapultált. Szerdától újra teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű. Az ország nagy részén süt a nap, csak északon lehet kisebb eső. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy a Gripen honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopterdandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. A paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyú rendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. Az első napon a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról döntenek, valamint több törvénymódosítás általános vitáját is megtartják. Másnap titkos szavazással döntenek a képviselők a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökéről és elnök helyetteseiről, majd az ülés az áfáról szóló törvénymódosítás általános vitájával zárul. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napirend előtt.

0: Fidesz frakció nem vesz részt a vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő. Úgy vélik, hogy a hivatal bárkire garanciák és külső felügyelet nélkül lesújthat. Közölték azt is, hogy kezdeményezik az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csaknem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A többi között hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával fordultak a Nemzeti Nyomozóirodához. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Transitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt is. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatrice-ben. Az olasz településen és környékén csaknem 300-an vesztették életüket a 6,2-es erősségű földmozgásban. Amatrice-ben egy perc néma csenddel tisztelegtek a halottak emléke előtt, majd minden egyes áldozatért megkondult a harang. A természeti katasztrófában ezrek vesztették el otthonukat, és még hónapokig tapasztaltak utórengéseket. Idehaza az ország nagy részén süt a nap, csak északon vannak felhősebb területek. Ott és a Kisalföldön kialakulhat kisebb eső, zápor. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a hosszú hétvége után ezen a hétfői délutánon, és bízom benne, hogy ezen a héten is sok délután töltünk együtt 2-től 5-ig. Ma a Bertalanokat köszöntjük névnapjukon, és mindazokat, akik augusztus 24-én születtek, és hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy a héten lesz Ágoston, Beatrix és Rózsa névnap is. Köszöntsék kedves ismerőseiket, barátaikat, rokonaikat a kívánságműsoron keresztül. A telefonszám 061-759-6071. Lássuk a mai első kérést. Egerbe költözött egyik legkedvesebb volt kollégám, akinek szeretném küldeni ez alkalomból a Megérett az Egri Cseresznye című dalt Horváth Lajosnak, mert tudja, akinek egri lánya babája, földi mennyországa hazája. Ezt üzené Sósné Margit, Pere János énekel, kísér Szalai Antal zenekara.

szürmet a rózsám kitette, megérett az egri cseresznye, szürmet a rózsám kitette, ha kitette, tette, jól tette, nem ugrok a Balatonba érette. Én

attól félek, hogy nem szabad szeretni. Kiregegni lánya, papája, földi mennyországa, hazája. Az egri ménes, mint szürke, az egri kislány, mint büszke. Ha büszke, büszke, van neki mire, az egri ménes, mint szürke.

Hajdú Szoboszlón Kósa Bencének névnapja és közelgő születésnapja alkalmából kívánja szíve minden szeretetével álmai valóra válását, ehhez kitartást és sok sikert szerető nagybamája. Az Apostol együttest halljuk, álom volt csupán.

0: Zsidei Istvánnak nagyon jó egészséget, sok erőt, jókedvet és türelmet kíván szeretettel Zsuzsa. Gránát Zsuzsát és Bokor Jánost halljuk, táncba hív a nóta engem.
1: Táncra hív a nóta engem, lángra gyújtja szívem, lelkem, kedvem, majd kicsor.

szív neki ott ez még, a felforog ez mindig így. Jó, ha van, ha jól csinálja, száz gonó csak ez cifrázza, miért is lenne vége? Mert ha szerelem a szív,

0: A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, és hallgassunk meg egy üzenetet a rögzítőről.
1: Szűcs Lászlónénak Sajó Kereszt úrba szeretném küldeni névnapi alkalmából a következő dalt. Huga Margitka, 100 szál piros rózsát küldöttem te néked. Köszönöm szépen.
0: Szeretettel adjuk át Cselényi Józsefet, Bura Sándor zenekara kíséri.

láttál, piros rózsát küldöttem, te méket. Hallgasd meg, hogy milyen szép mesét mesélne, s hogyha meghallgattad, küldöttem.

Salánki Imréné Gyöngyi Egerszalókról kérte a következő kedves nótát. Szalai Lászlót Balog Albert zenekara kíséri, Kék a búzavirág.

0: Újra itt leszek, viszlek a karomba, édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lehess végre.
1: Csajbókné Éva Veszprémből egy archív felvételt kért, amelyet újra felfedezett Aranylemezek című műsorunkban. Rózsa Annit Butala Ede tánczenekara kíséri. Nekem jó.

Szemán Bertalan kedves feleségének 58. házassági évfordulójuk alkalmából minden jót kíván. Varga Éva énekel, szeretném, ha minden álmom valósággá válna.

Kakas Lajosnak szeretettel küldi a nótát a Parádi Szent Otilia kórus nevében Csókás Lászlóné. Lovas Lajos énekel, Dombon van egy ház.

0: barátnak.
1: Nagy Kanizsára Imre Bélának nővére küldi egyik kedvenc nótáját sok szeretettel, Miklósi Józsefet Olá Kálmán zenekara kíséri, megszökött a feleségem.

0: Sitten raajukeippemi kortirteki on hajudra. Snegein koman tsudamoudra pilhetet rogba.
1: A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 14:30. Komendó Beatrixre fájó szívvel emlékezik születés és névnapi alkalmából legszeretettebb dalával hallgatunk. Sárosi Katalin énekel, imádok élni.

Kedves hallgatóink, holnap délelőtt 9 és 12 óra között Szentes Vétel körzetében a 91,6 MHz-en adásunk karbantartás miatt szünetel, tehát holnap délelőtt Szentes környékén. Megértésüket köszönjük. Béres Ferenc énekel, nem cserélek a földön, nem én senkivel.

Szentesiné Marika férjével együtt mindig szívesen hallgatja a következő nótát, mert Bárány Pál László énekel, Csicsak rózsám hallod.

0: vara kämpen. Sarkan jumeng har sotja läppen. Verdui fordui kalomba päälon. Tästä tjunta tjärdäst rojaasig jaron.
1: Monostorinék Klárinak Szentendrére barátnője Icus küldi a cirkuszhercegnőből a szerelmi kettőst, Németh Marika és Korondi György énekel.

Nyisztorné Emikef Mezőhegyesről kérte a következő nótát, Gergely Annát Boros Lajos zenekara kíséri, három fehér kendőt veszek.

0: Küldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a műsorvezetőt és a Dankó Rádió hallgatóit. Férjem emlékére szeretném a következő nótát kérni. Sírdogál az őszi szél. Köszönöm szépen. Felesége Vilma, Hunyadfalváról.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Gáspár Anni énekel, kísér, Németh Csicsó József zenekara.

Fabulya Sándorné fiának Lenti beküldi szeretettel a következő dalt, Csuka Mónika énekel, aludj szépen kisfiam.

Csordáns Áginak Debrecenben lánykori barátnője Valika küldi azt a dalt, mely mindkettőjük számára kedves emlék. A Fonográf együttest halljuk, Hunyd le a szemed!

Néhány csalogató dal című műsorunk következő órájából, Cintányéros Cudarvilág a Mágnás Miskából, elhangzik az Ádámnak Éva kell című nagyon vidám dal, és az Úgy szeretném meghálálni című klasszikus örökzöld. A hírekig Salasovics Norbert zenekara játszik.

0: Műsor ajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallott. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok a szerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Balogh Zoltán. Lezuhant az egyik magyar Gripen szolnok mellett, a pilóta katapultált. Új irányt jelölt ki a magyar diplomáciának Magyar Péter a misszió vezetői értekezletem. Az ország nagy részén süt a nap, csak északon lehet kisebb eső. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe szolnok mellett, a pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy a Gripen honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt a miniszterelnök a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. Magyar Péter azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Hozzátette, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. A megválasztott tisztviselők az eredményhirdetés után esküt tesznek. Az MVVH elnöki posztjára Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció szerint az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, így nem vesz részt a vezetők jelölésében és kiválasztásában. Megfeleltek a tanszerek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén. A szakemberek műanyag iskolai eszközöket, gyurmákat, zsírkrétákat vizsgáltak. A hatóság felhívta a szülőket.

0: vevők figyelmét a tudatos tanszervásárlásra. Fontos, hogy ne csak az ár és a megjelenés, hanem a minőség és a tartóság alapján vegyék az iskolai eszközöket. Szerdán kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok. A szombatig tartó nyárzáró fesztiválon neves külföldi fellépők, valamint a hazai pop, rap, rock, trap és folk szintér több mint 200 előadója képviselteti magát. A többi között hallható lesz a Basti, valamint Svéli, a hazai előadók közül pedig például Azariát és a Pogány Indulót hallhatja a közönség. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék. Hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki. A héten a Balatonnál, Drávamenti településeken és Borsod-Abaúj-Zempén megyében írtják a szúnyogokat. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat itt a kívánságműsorban. Régi hallgatónk Varga János Sárbogárdról kérte a következő ikonikus dalt, a Mágnás Miskából. Teremi Trixit és Bozsó Józsefet halljuk. Cintányéros Szudarvilág.

Vésztőn Török Istvánnak születésnapja alkalmából minden jót kíván keresztmama és a család. Soltvadkerten Schuller Tímeának születésnapja alkalmából sok erőt, jó egészséget, minden jót kíván a Schuller család. Köszöntik szeretettel Mészáros Lászlónét is. Neki is minden jót kívánnak. Kalina Enikő, Tordai Zoltán zenekara kíséri születésed ünnepnapján.

0: garantáltan nagyon szórakoztató vidámdal következik. Judit Mezőberényből kérte, Tarnai Kis László énekel, kísér Jónás Géza zenekara. Ádámnak Éva kell.
1: Paradicsomban kezdődött a baj, a Lucifer azt mondta,

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tamás Györné vagyok, Gyulára kérném saját részemre. Nekem is van ünnepnapom Szilágyi Sándortól. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük. Pál Gézát 63. születésnapja alkalmából köszönti családja. Szilágyi Sándort Baranya István zenekara kíséri. Nekem is van ünnepnapom.

0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Marcaliban Solymosi Bertalannak sógornője és testvére kíván boldog névnapot, és küldik a következő nótát. Lugosi Katit Lakatos Miklós zenekara kíséri nézését meg a járását.

0: Cseperről Vasvári Né Csilla kérte a következő örökzöldet. Hűvösvölgyi Ildikó énekel, jaj, de jó a habos sütemény.
1: Én itt megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik,

egyik csodás szilveszteri gála estünket idéztük az iménti felvétellel. Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Egy perc múlva 3:30 lesz. Elhuny szeretteire emlékezik Kunhegyesen Szabóné és családja. Budapesten Adél édesapjára Vég Józsefre, aki 48 éve nyugszik a komádi temetőben, emlékezik szeretettel. Elek Géza szeghalomból kérte a nótát, melyet Jákó Vera énekel. Hiányzik valaki ebből az utcából.

Helvécián földi mamának kíván boldog születésnapot, jó egészséget, Máté és Sziszi mindent köszönnek neki, Kovács Kati énekel, úgy szeretném meghálálni.

Kozdan feleségét, Bodnárné Katit szeretné meglepni férje a következő nótával. Koltai Zoltánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Hallod, rózsám, Katika?

0: narkotika, az lesz a doktor meg a patika.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Nekem egy kérésem lenne. Ezt a dalt én nem ismertem. A férjem elhunyt 5 éve. És halála előtt években, ha ezt a dalt hallotta, mindig megerősítette, hogy halljam. A dal, te vagy nékem az az asszony, és olyan jól esne meghallgatni. Előre is köszönöm szépen, és jó egészséget, és szép műsorokat kívánok maguknak. Viszontlátásra!
3: Milyen szép emlék, hívjon minket máskor is. Kiskáró énekel, kísér Vörös Kálmán zenekara, te vagy nékem az az asszony.

Te vagy, aki otthon sírtál.

Frankó Rádió kívánság műsorát hallják, 3 perc múlva 3:44 lesz. Gyarmati Miklós kérte a következő nótát, Győri Szabó Józsefet Kozák Gábor József zenekara kíséri, azt hallottam kis angyalom vasárnap.

0: csak forró csókra picízzát, ha elveszlek majd még békül hazáját. Csak te nyújj csak forró csókra picízzát, ha elveszlek majd még békül hazáját.
1: Kozákné Rózsika édesapja legkedvesebb nótáját szeretné meghallgatni, Kovács Apollónia énekli, a Szabolcsi kertek alatt.

Mester Gábornak Szegedre barátnője kérte a következő örökzöldet. Az Illés Együttes játszik, Táska Rádió.

Nagykátán Grósz Józsefre halálának 46. évfordulója alkalmából fájó szívvel emlékezik, soha el nem múló szeretettel lánya, két unokája és két dédunokája, Tápió Szecsőn bátyjára 88. születésnapja is halálának 12. évfordulója alkalmából emlékezik. Szabó Szilviát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri az Én jó apámnál.

következő dalt Ilonka szeretné meghallgatni, és férjére emlékezik megismerkedésük 70. évfordulóján. Zárai Márta énekel, Bolyongok a város peremén.

0: érti meg, hogy az ember mit iszik, ha elhagyta a babája.
1: Szépné Marikának kolléganői Ceglédről kértek egy jó olasz sláger egyveleget, az előadó Korda György.

újabb dalogat. A csalogató dal címeket mondok önöknek a következő órából. Elhangzik majd a Donát úton, aztán a holnap hajnalig a Neutontól, és egy klasszikus az Orchideák a legklasszikusabb előadásban. Na csak várják ki velem együtt, a hírekig ifjabb Berki Béla zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek,
2: óriási csaták, és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
2: Készen állnak az új évadra?
3: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Balogh Zoltán. Leszállás után gyulladt ki egy Gripen délelőtt Szolnokon. A kormány 3,7-ről 7,5%-ra emeli az idei hiánycélt. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, holnap néhol záporokra, zivatarokra lehet számítani. Leszállás után gyulladt ki egy Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt, kigyulladt. Vezetőjét megfigyelésre kórházba vitték, állapota stabil. Sándor Zsolt vezérezredes felhívta a figyelmet arra, hogy a pilóta és a személyzet elkerülte, hogy a gép lakott területre zuhanjon, és az utolsó pillanatig próbálta irányítani az elektronikával már nem rendelkező járművet. 7,5%-ra módosul az idei költségvetési hiánycél, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca közleménye szerint az eredetileg tervezett 3,7% helyett kormányzati intézkedések nélkül 8,3%-os lett volna a deficit. Hozzátették, a hiány kialakulásában az előző kormány kampánykiadásai, az állam számára előnytelen szerződések, valamint a megfelelő kontroll nélküli pazarló költekezés játszott döntő szerepet. Azonban a költségvetés tervezett módosítása a felelős gazdálkodásra épül, és mintegy 400 milliárd forintnyi már meghozott hiányjavító intézkedést tartalmaz. Megnevezte jelöltjét a független közmédia testületben mindhárom ellenzéki parlamenti párt. A Fidesz Siklóse Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a KDNP Marti Zoltán újságírót, média szakembert, a Mi Hazánk pedig a hazajáró rendezőjét, Mojs Zoltánt jelöli. A KDNP nyílt pályázaton választotta ki jelöltjét, a Tisza egyelőre nem nevezte meg, kiket delegálna a testületbe. A júniusban elfogadott médiatörvény alapján három tagot a kormánypártok, hármat az ellenzék, hármat pedig média szakmai szervezetek delegálhatnak. Az országgyűlés jövő hétfőn dönt a testület tagjairól és elnökéről. Hétfőtől jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. A Dériné program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információ.

0: információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet és nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, már is folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-6071. Keresztes Lászlóné férjével együtt bármit szívesen hallgat Bangó Margittól, most egy vidám nótát kértek. Kíséri Feb Járóka Sándor zenekara, Zöld szalagos a kalapom.

Kaján Szárok szálláson szeretné hallani a következő dalt. Házi Erzsébetet és a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát halljuk. Szeretnék egyszer kicsit boldog lenni.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Bács-Kiskun megyébe, Csávai községbe küldöm a dalt sok-sok szeretettel páromnak, Dezső. A dal címe Venn a déli bábos hortobágyon. Köszönöm szépen! Viszont hallásra!
2: Örömmel játszok, Berkes János énekel, kísér Baranyai István zenekara.

régi kedves barátjára, aki a Mező Nagy Mihályi temetőben nyugszik, névnapja és halálának évfordulója alkalmából emlékezik Marika. Ilona férjére, aki 10 éve az új köztemetőben nyugszik, emlékezik szeretettel. Gondorosan Pali bácsi fájó szívvel emlékezik, párjára Rózsikára. Kovács Erzsé énekel a Donátúton.

Babotán Ferencné fiának küldi a következő nótát fehér gyarmatra, Dócs Pétert Lakatos Miklós zenekara kíséri, haragszik az édesanyám.

Férjére Tatár Istvánra, Lénárd Daróczon 85. születésnapi alkalmából szeretettel emlékezik felesége. Ártándon Szabóné lányára halálának 20. és párjára halálának 4. évfordulója alkalmából emlékezik. Szabó László Fehérvár Csurgón fájó szívvel emlékezik párjára Ilonkára, akit 2 éve veszített el. Barabás Sári énekel, piros rózsák beszélgetnek.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Taricsekné vagyok. Szeretném magam hallani, hogy az én jó anyámnál nincs jobb a világon. Köszönöm szépen!
2: Édesanyjára, aki az Ózdi gyári temetőben nyugszik, szíve teljes szeretetével emlékezik Anna. Mundovics Lászlónéra, édesanyjukra, aki a Tényői temetőben nyugszik, 102. születésnapi alkalmából emlékezik soha el nem múló szeretettel, 6 gyermeke, unokái, dédunokái és ükunokái. Budai Beatrixet Berki Péter zenekara kíséri az Én jó anyámnál.

0: Isten éltesse az édesanyádat.
1: Dunajvárosban Inoka Károlynénak születésnapja alkalmából minden jót kíván lánya, unokája Laura és Zsolti. Budapesten Mészárosné Rózsikának szeretettel küldi a dalt Antal László, Komár László énekel, Reszket a hold.

0: én, most is csak erre járok én, egyedül. Ki tudja, meddig járok még, egyedül, egyedül, egyedül, egyedül.
1: Színási Tivadarné szeretnék Komáromban hallani a következő nótát. Miklós Katát Járóka Sándor zenekara kíséri, kertünk végén napraforgó virágzik.

knäckirik. Mirasa ma proforma megérik. Isten utcse a kezem.

Kalocsai Tibor szeretné hallani a következő dalt Karcagon. Takács Bélát, Jónás Mátyás zenekara kíséri, Nem nézett rám az a kislány.

어떤 법이라가 라거든 너 나를 끈 혼자시 울거든 너 집게 동전 뭐가 도끼는 버티 어세레 베틀레하

got the table. But the fish time we do when they see them. I said, I'll escape with I got the table. 3:45 A Szirányi család tagjai Csongrádon eltemetett szeretteikre emlékeznek a dallal. Kedves ismerősére, aki a Fonyódi temetőben nyugszik, emlékezik Irinke Csongrádon. Farkas Rozikát Szalai Antal zenekara kíséri, elbúcsúzni jöttem.

örök klasszikus következik. Cakóné Erzsé a Várajai idősek otthonában szeretné meghallgatni. Tolnai Klári és Páger Antal énekel, Orchideák.

0: virágra mindig akad. Amikor Indiába elutaztam, maga egy kosár orchideát kapott valakitől, emlékszik?
1: Igen, igen, emlékszem. Maga küldte, nem volt benne levél.
0: De lett volna benne levél, de szégyeltem és eltéptem.
1: Oh, és mi volt abban a levélben?
0: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Az volt, hogy...

0: és aztán nem láttam önt.
1: Magához láncolt, utolsó tánc volt.
0: Elment és nem is köszönt.
1: Most újra itt van a karjaimban, többé el nem engedem.

0: drágom,
1: ezt mondta akkor is ő.
0: Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
1: Én mégis megköszönöm.
0: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
1: Az én világom, az ön virága, hújjon hát lám.

0: mintha egy költő lelkében úsznék, hogy újra látom magát. Van ilyen ötlet, fejemben úsznék, hogy újra látom magát. Mintha múzsa kötélen húzna, hogy újra indul felé. Meg fogja látni, még komponálni fogok egy szép napon én.
1: Ó, és mi lesz az?
0: Egy egészen új dal lesz ez. Arról szól majd, hogy...

Rozsené Marika apósának Mező Peterre küldi a következő nótát. Miklós Szilviát ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Szándok vetek, baronálok a siklódi határban.

Armiet is most a jelszény meg a párom. Huncud betyár, tudja jól, hogy egyre jobban imádom. Új a madár, miért is hoztad ilyen szépnek a párom? Szőke haja, angyal szőke haja.

0: ám zik. Újabb madár büntös meg, ha vélem is csak cicázik. Jaj, de nagy kár, hogy szerelme, mint a tenger hullámzik. Újabb madár büntös meg, ha vélem is csak cicázik.
1: Így elröppent ez a három óra, eddig tartott a mai kívánságműsor. Remélem holnap is velünk, velem tartanak majd. A következő órában hallgassák Popovics László műsorát. Ma az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogat. A kívánságműsort Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. Én Gáz Zoltán vagyok, legyen szép estéjük. Faragó Judy István játszik. Viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra nevében és a mikrofonnál Balogh Zoltán. Gerinc sérüléssel a Honvéd kórházban ápolják a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótáját, sérülése nem életveszélyes. Új iránt jelölt ki a magyar diplomáciának Magyar Péter a misszió vezetői értekezleten. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, holnap záporokra, zivatarokra lehet számítani. Gerinc sérülés szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet az orvosok a tervek szerint holnap műtik meg a budapesti Honvéd kórházban. A férfi állapota továbbra is stabil, jól van. A repülőgép vezetőjét a Honvédelmi Minisztérium államtitkára meglátogatta a kórházban. Kürtös László ezután a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a misszió vezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Hozzátette, a diplomaták munkáját az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Már kézbesítik a postások az iskolakezdési támogatás első részletét. Az 50 ezer forintos utalványt azoknak viszik ki személyesen, akik a családi pótlékot is postai úton kapják készhez. Amennyiben az első kézbesítés nem jár sikerrel, értesítőt hagynak, amellyel a megjelölt letéti postán át lehet venni a küldeményt. Azoknak, akik bankszámlára kapják a családi pótlékot, a megadott számlaszámra szintén ma utalják a pénzt. A második, újabb 50 ezer forintos részletet novemberben a gyermek iskoláztatására fordítható utalvány formájában kapják meg a családok. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket. Az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és két musicalt is rendeznek. A hétvégi történelmi bemutatón több mint 500 résztvevővel játsszák újra az 1526-os csatát korhű viseletben és fegyverekkel. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóságok azt kérik, senki se fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A munkát a tervezetnél egy héttel korábban kezdték el, hogy az iskolakezdés után már kisebb legyen a fennakadás. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökése.

0: kísérhetik. Késő este 12-17, holnap napközben 28-33 fok valószínű.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó rádióban. A műsorvezető Popovics László.

Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Kezdődik a Tudod-e még az Én Nótám című műsor a Dankó Rádióban. Az elmúlt időszakban az ország számos pontjáról kapcsolódtak hozzánk hallgatóink, és sok-sok érdekes, személyes történetet osztottak meg velünk. A mai műsorban ezekből a beszélgetésekből válogattam össze néhányat, amelyeket különösen érdemes újra meghallgatni. Természetesen továbbra is várom a jelentkezésüket, hiszen folytatjuk majd a beszélgetés sorozatot. A 061-759-60-71-es telefonszámon adhatják meg a nevüket, telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretnének szerepelni. És a dankoradio@mtva.hu e-mail címen is várjuk a jelentkezésüket. Kezdődjék tehát itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Péterrel beszélgetünk. Lemegyek a pince fenekére. Tartanak ilyen összejöveteleket a barátokkal? Annak kapcsán jön a dal? Csak tippeltem.
1: Voltak ilyenek, igen.
0: Uh-huh. És mikor volt az utolsó?
1: Mentek.
0: Értem.
1: Hát ez a 2000-es években.
0: Az már nem most volt.
1: Hát ott kezdtek elmenni a barátaim 1970, 2004, 2006, 2020, 2023.
0: És rendszeresen összejöttek addig, amíg éltek, ezek szerint?
1: Hát nem nagyon rendszeresen, mert én elkerültem abból a kis faluból, én itt már ragadtam Budapesten. A többi barát azok visszaköltöztek. Hát de amikor hazamentek a szüleimnek kisebb-nagyobb munkákat segíteni, akkor megpróbáltuk ezt a kis kirándulást a Szőlőhegyre megtenni.
0: Uh-huh. Érdekes egyébként. Igen, mondja csak.
1: Ja, hát volt, amikor ezt ez úgy sikerült, hogy reggel ballaktunk haza, de nem tántorgott senki, és mivel ugye én vasárnap este visszajöttem, a lányok vagy a leendő menyasszonyok ottani barátaimnak engem vettek felelősségre, hogy én vagyok az oka, hogy reggel jöttetek haza. De mondom, miattatok volt, mert olyan messze laktok egymástól, hogy még megyünk a lakodalomba, muszáj a magyar nótákat összeírni és kipróbálni.
0: Igen.
1: Hát volt is benne egy kis igazság.
0: Igen. Hát valahogy védekezni kellett. Akkor hallgassuk meg a dalt, jó? A történet kapcsán. Itt a Dankó Rádióban, tehát Péter kérésére jön a dal Lemegyek a pince fenekére. Ez szólt tehát a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Ilonával beszélgetünk. Nád a házam teteje. Ez az unoka? Kedvenc dala? Jól emlékszem? Ezt tetszett említeni?
1: Igen.
0: Ezt nagyon szeretik a kisgyerekek, nem? Ezt a dalt?
1: Igen.
0: És miért? Miért? Mit gondol?
1: Nem tudom, hát ő látta, hogy az Alma egyet együttestül a tévébe.
0: Igen.
1: És akkor észrevettem, hogy ez mennyire tetszett az én pici babámnak. Hát akkor még ő nagyon kicsi volt éppen, hogy tudott járni. És ugye kapott egy trambulint, és a trambulin körbe-körbe kívülről, nem belülről, kívülről neki állt sétálni, hogy a haja még nekállt. És akkor próbáltam lefékezni az, hogy énekeljünk közbe, babám. És akkor ketten énekeltük szépen ezt, és ő úgy sétálgatott, hogy énekeltek, hát amennyit tudott akkor még beszélni. Tünemény volt, hát én abból azokból is örültem neki, hogy jaj, de jó, talán ilyen kis nótás kedvű lesz az én unokám is.
0: Igen. Ezt egyébként azért is szeretik, mert ilyen játékos dal, nem? Tehát...
1: Igen, de hát mutogatja is, persze, mutogatta is, de hát akkor még, mikor pici volt, azt nem tudta úgy, csak önnek ez így megtetszett, és akkor ő arra sétált, kis popóját mozgatta is, és nagyon tünemény volt.
0: És ez mikor volt egyébként? Régen volt már, amikor ilyen pici volt, amit említett? Ez hát régen volt?
1: Bizony, az már 11 éve volt.
0: Azt a mindenit, ez tényleg nem most volt. És azóta
1: de
0: ő is...
1: mai napig szereti.
0: Na, ezt akartam kérdezni, akkor a mai napig szereti ezt a dalt, ezek
1: igen,
0: szerint.
1: Igen. Mm-hmm.
0: És hogy alakult a nótás kedve egyébként? Más magyar nótákat is szeret?
1: Hát, hála Istennek, László, úgy alakult, hogy ugye sokat van itt velem, mivel mi nagyon közel vagyunk egymáshoz, a szomszédaim, és pici korától ugye akár mi volt, bármi betegség, vagy az édesanyáik nem értek rá. Tehát nagyon sokat volt velem, örültem neki, hogy hát itt ült föl velem. És ugye mivel én mindig a Dankó Rádiót hallgatom, az én drága pici babám ebben ült föl. Ez az, neki úgy jár a lába, amikor eszünk is megy a Dankó Rádió, még máj napig is. Tehát annak idején már, amikor kezdett cseperedni, olyan nagyobb bacska volt, megkérdeztem tőle, hogy mondom, babám nem zavar, hallgathatjuk. Ő szereti, hallgassuk ezt, mama.
0: De jó, ezt jó hallani nagyon egyébként. Akkor játsszuk le, igen, a dalt, neki is küldve, jó, az unokájának, aki már ugye,
1: igen,
0: nem olyan totyogós, hanem most már ugye 11 hát, esztendős.
1: Hát gyorsabban totyog egy kicsit.
0: Igen, igen, gyorsabban. Hát hamar gyorsan fel is nőnek egyébként, mindjárt 2 perc múlva már meglátja, már ilyen kis tinédzser lesz, és már ki akar,
1: igen,
0: repülni.
1: Sajnos,
0: meg mindent fog hamar tudni, mindent is fog tudni. Na jó, hallgassuk meg a dalt akkor, jó? Nád a házam
1: jó,
0: teteje. Ez jön tehát Ilona kérésére, az unokájának is, itt a Dankó Rádióban.
1: Köszönöm szépen.

0: pici szád.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Sárika van velünk a vonalban, az első dala Visszanézek életemre című felvétel, ezt fogjuk meghallgatni. No, ha visszatekint az életére, akkor mi az első emlék, ami eszébe jut?
2: Hú, hosszú ez az élet már most nekem. Hát első talán az, hogy elmentem érettségi előtt, ugye meghalt édesapám, nem is érettségi, nyolcadikos koromban, és visszakerültünk Nagykállóba, ahol laktak ők. Érettségi után szerettem volna tovább tanulni, és anyagilag hát nem volt. Addig, hogy én mégis nem tudtam elképzelni, hogy ne legyek diák, hát az ember önző egy kicsit. Na, megtudtam, hogy...
1: De ez egy egészséges önzés ilyen korban, hát meg akarja valósítani az ember az álmait. Igen.
2: Meg anyukám özvegyen 48 évesen, és házi asszonyként ott maradt annyi gyerekkel. Na mindegy, de jól sikert, nagyon jól érettségiztem. Hát mondom, 3 évet, hát ha kibírunk anyagilag. A bátyám tanítatott végül ott. És így kerültem debreceni tanítóképző főiskolára. Onnan pedig férhez mentem a végén, és Ökörító Fültös volt az első, ahol tanítónő lettem. Hát az egy szép falu, egy gyönyörű, szép helyen laktunk, de úgy féltem előtte, de olyan, hogy mondjam, nem is gondoltam, hogy én tanító leszek korábban, de olyan jó volt, jó visszatekinteni, hogy én valahogy mindenütt olyan kedves, jó emberekre találtam. Tantestület is. És van, akárha még most visszamennék, és mindenki, aki még él, megismer, és van kivel beszélni. És utána én itt 7 évig laktunk, a férjem agrármérnök volt a TSZ, azért is mentünk oda, mert ő ott volt a TSZ, a főagronómus, mindegy, és aztán Máté Szalgára helyezték, ugye mentem utána. Na, ott volt ez a napközis dolog, de azt nem szerettem. És 3 év múlva tanító állásba, ott 25 évet húztam, és nagyon-nagyon vágyom sokszor vissza, mert hogy elköltöztünk nyugdíjas korunkba a gyerekeinkhez közel, és ez az életút azért hosszú, de tudja, mindenkinek van rögös is, meg nagyon szép is, meg gyerekeim vannak, unokáim, most már dédunokáim, de ezért is választottam ezt a nótát, hogy azért, ha visszatekintünk, nagyon sok szép is volt benne.
1: Igen. Tehát, ahogy hallom, Sárika, ez a tanítás dolog, ez nem a munkája volt, hanem a hivatása.
2: De, hát az ne is menjen, azt hiszem annak, aki nem, se, aki anyagilag gondolja, az főleg nem menjen. De aki nem tud az emberekkel bánni, vagy a gyerekeket nem szereti, én nekem most lehet, hogy hosszú lesz, amit mondom, de nekem olyan kedves szülők, mert az mindegy volt, hogy cigány gyerek, mert az is aranyosak voltak. Még neveltem az anyját is úgy, hogy mondtam, hogy olyan kedvesek voltak, és én nekem visszatekintek, nincs is haragos.
1: Igen. Pont ezt akartam mondani, hogy ez a legjobb jelző, hogy jó visszatekinteni az életére. Hallgassuk is meg a dalt, jó? Sárika, jöjjön akkor a dal, amelyet kért. Visszanézek életemre. Jó volt visszatekinteni egyébként. Ez jön tehát Sárika kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsébettel beszélgetünk. Valahol az ember mindig elhibázza. Hát Erzsébet, ez egy nagy bölcsesség, azt gondolom. Mindenki így van vele, még az is, aki azt gondolja, hogy nem. De vannak bőven ilyenek, akik azt gondolja, hogy nem hibázok soha. Hát de, mert az ember mindig elhibázza valahol. Ön hol hibázta el Erzsébet?
1: Hát nem is tudom, vagy hogy mondjam. Hát ez egy csupa szerelme, valójában szerelemekről szól. Hát ugye voltam szerelmes én is, mint mindenki fiatal koromban.
0: Igen.
1: És hát ugye ott hibáztam el, hogy olyat szerettem, aki engem nem szeretett. Szóval jártam fiúkkal, sokkal szerettem, akiben szerelmes voltam, szerettem, azok csak játszottak velem. És hát ott elhibáztam, hát nem tudom, hogy mit rontottam el, de mindig olyanok jöttek, aki el akart venni feleségül, de én nekem nem tetszett, én nem tudtam szeretni. És akit viszont szerettem, az mind csak játszott velem. Úgyhogy...
0: És a végeredmény, a házasság az hogy alakult, igen, ennek tükrében?
1: Hát, igen, hát most telt múlt az idő, hát én már akkor 22 éves voltam, úgy éreztem, hogy most már kéne valakihez tartoznom, hát valakihez, hát férhez menni, magyarul mondva. És hát jött egy fiatal ember, egy elvált fiatal ember, és hát ott is, ő is úgy voltam vele, hogy... Hát nem mondhatom, hogy nagyon szerettem, nem mondhatom, hogy annyi, de mondom, most már csak valakihez tartoznom kellene, hát hozzá mennék akkor, ha ő, és persze ő el akart venni feleségül, jó, el is vett, de nem voltam igazán boldog vele. Nem szerettem igazán, de kicsit lehet, hogy szerettem, szegény nyugodjon békébe, azóta meghalt, de... Nem tudtam úgy szeretni, mint olyan igazi szerelemmel, mint ahogy a szívből, mert a szívből való szerelem az valahogy szívből fakad. Belülről.
0: Akkor ilyen romantikus típus, ugye?
1: Igen, biztos.
0: De egyébként szerencsés volt így a férjével kapcsolatban? A házasság az rendben volt?
1: Mondjuk, igen. Hát úgy leéltem vele 48 évet, szegény, de hát nem tudattam vele azt, hogy nem igazán szeretem, hanem úgy kicsit úgy, mintha eljátszottam volna a szeretet, hogy szeretem, úgy eljátszottam neki.
0: És egyébként mikor lett ez egyértelmű az ön számára, vagyis igazából mikor tudatosította magában, hogy ez a helyzet, nézett szembe ezzel a helyzettel? Mindjárt a legelején, vagy időközben?
1: Inkább már a legelején. Igen, akkor tudtam.
0: De egyébként jobb kérdés ennek kapcsán, hogy mikor tudta ezt először kimondani?
1: Hát ki nem mondtam, neki nem
0: tehát
1: mondtam.
0: Önön magának, tehát nem ja, neki.
1: Ja, igen, hú, nem
0: hát ezt tudom. A mondatot kimondani, hogy igazából nem vagyok szerelmes, és úgy mentem hozzá egy...
1: Nem mondtam én magamnak se, de éreztem.
0: Értem.
1: Valahogy éreztem, hogy...
0: Csak azért, mert olyan őszintén megnyilvánult, tehát nehéz az embernek így hát ezekkel az érzésekkel hát szembenéznie.
1: Lehet, hogy magamban beszélve elmondtam, de úgy másnak nem mondtam. Nem, úgyhogy ő neki, meg pláne nem mondtam meg a férjemnek, mert nem akartam megbántani, mert ő azért ragaszkodott, hogy tényleg egy hányatott sorsú, rossz életű volt ő is, hát nálam talált menedéket, vagy hogy mondjam, de...
0: Értem.
1: Úgyhogy nem tud, de eljátszottam neki azt, hogy szeretem, de hogy eljátszottam. Szerelemben voltam szerelmes, és eljátszottam, nem ő belé, mert hát nem tudom miért, de...
0: Értem. Sokan vagyunk így ezzel egyébként, tehát biztos vagyok benne, igen, hogy nem ön az egyetlen.
1: Igen,
0: bizonyára.
1: Igen,
0: csak én meg akarom köszönni önnek az őszintességét, hogy ezt így elmondta.
1: Igen.
0: És bizonyára sok ember nevében beszélt ennek,
1: igen,
0: kapcsán.
1: Hát, ugye, ismertem én olyanokat, szintén voltak olyanok, akik viszont nem éltek boldog házasságban. Valamelyik valami miatt nem szerette elég.
0: Igen, hát sokfélék vagyunk, sokféleképpen alakul az életünk. Van, aki szereti a párját, mégsem él boldog házasságban, ön boldog házasságban élt, de nem szerette a párját, úgy igazán szerelemmel, szeretettel igen. Tehát nincs erre igazából, igen, egy ilyen tiszta recept, és Azt gondolom, hogy sokan éltek úgy, vagy sokan élnek úgy, ahogy ön is élt a férjével, és elegendő számukra az a mély szeretet, ami kettejük között van.
1: Igen, a szeretet az megvolt, mert ragaszkodást szerettem, féltettem, hogy ha beteg volt, vagy valami, mentem vele az orvoshoz. Meg
0: akkor lehet,
1: sajnáltam.
0: Hogy csak arról van szó, hogy romantikus típus, és kellett volna önnek az elején egy ilyen fellánguló szerelem.
1: Igen, valami, nem tudom, lehet, hogy én voltam olyan...
0: Mindenesetre Erzsébet, én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen nyíltan és őszintén beszélt erről a kérdésről. Hallgassuk meg most a dalt. Valahol az ember mindig elhibázza. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban Erzsébet kérésére.

0: nótát.
1: Önök a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották, ahol ma az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseiből válogattunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és együtt idéztük fel hallgatóink személyes történeteit. Várom az újabb történeteket. 061-759-6071-es az üzenetrögzítőnk, az e-mail címünk pedig a dankoradio@mtva.hu. Hamarosan érkezik Juhász Katalin és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operáncián hallható itt a Dankó Rádióban. Én pedig várom önöket holnap délután 5 órától ismét itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották. Popovics László vagyok, minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A hétvégén a tragikusan végződött Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezik az ország. Ennek alkalmából készült el szerkesztésemben az a közel 800 oldalas néprajzi kötet, amely minden eddiginél gazdagabb válogatást tartalmaz a Mohács és a török hódoltság emlékezetét őrző mondákból, zenei anyagból, beleértve a velünk élő nemzetiségek folklórját is. Augusztus 29 a katolikus naptárban már a csatát megelőzően is egy tragikus bibliai esemény, keresztelő Szent János fejevételének emléknapja volt, amelyet nyakavágó, nyakavesztő János napjaként is emlegettek. Ez a nap viharos történelmünknek is többször volt tragikus dátuma. 1521. augusztus 29-én foglalta el a török Nándorfehérvárt. 1526-ban a Mohácsi csatavesztés, majd 1541. augusztus 29-én Buda elfoglalása jelezte a középkori magyar állam bukását és a 145 évig tartó török hódoltság kezdetét. Az egybeeséseket a kortársak is baljós előjelnek tekintették. Azon a végzetes délutánon rekkenő hőségben zajlott a Mohácsi csata. Szulejmán mintegy háromszoros túlerőben lévő 75 ezer katonából álló serege ellen a magyarok nem csak a csatát vesztették el. Mintegy 15 ezer katona is elesett, köztük az ország számos főura, püspöke, sőt maga második Lajos is. A muszlim hitű győztesek, mintha még véres bosszújukat is nyakavesztő Szent Jánost felidézve kívánták volna emlékezetessé tenni. Mind az 1500 foglyot lefejezték. A Mohácsi csata emléke a folklórban elsősorban mondákban őrződött meg, az énekes hagyományban jóval kevesebb nyomát találjuk. A csatáról szóló népi gyűjtési énekek mindegyikének közköltészeti, műzenei előképei vannak. Maguk a szövegek az eredeti versekhez közeli változatokban gyakran iskolázott kántorok, tanítók közvetítésével kéziratos formában hagyományozódtak. Egyik legbecsesebb ilyen emlékünk az úgynevezett Mohácsi nóta, amelynek történetét és közköltészeti változatait Csörsz Rumen István irodalomtörténész tárta fel. Kéziratban fennmaradt lejegyzésből tőle hallhatják a holnapi népzenei szótárban. Barsi Ernő 1976 őszén ásványráron gyűjtötte az ének népi változatát az 1902-es születésű Rákász Vincénétől. Elmondása szerint a régi öregek a lakodalom vacsorája alatt mindig elénekelték. Barsi Ernő szerint műköltési eredete ellenére az alapján, hogy lakodalmi énekként élt népünk ajkán és variálódott is, a folklór területéhez kell sorolnunk. Különös, hogy éppen a szigetközi nép ajkán élt ilyen hosszú ideig. Talán annak a Győr megyei 200 vitéznek emlékezete tartotta életben a dalt, akik püspökükkel együtt 1526-ban Mohácsnál elestek. Az ásványrárói szigetköz pávakört halljuk Tóth György vezetésével.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
2: Gerincsérüléssel a Honvéd Kórházban ápolják a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótáját. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét, az akkumulátorgyár megsértette a környezethasználati engedélyét. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, holnap záporokra, zivatarokra számíthatunk. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt, kigyulladt. Vezetőjét holnap műtik gerincsérüléssel a budapesti Honvéd Kórházban. Sándor Zsolt vezérezredes felhívta a figyelmet arra, hogy a pilóta és a személyzet elkerülte, hogy a gép lakott területre zuhanjon, és az utolsó pillanatig próbálta irányítani az elektronikával már nem rendelkező járművet. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Tárkányi Zsolt emlékeztetett, a hatóságok utasítást kaptak arra, hogy minden akkumulátorgyárat a lehető legszigorúbban ellenőrizzenek. 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Az amerikai elnök közölte, hogy az intézkedés január 1-én lép életbe. Donald Trump szerint az Egyesült Államok évi 60 milliárd dolláros kereskedelmi deficitje Kanadával szemben fenntarthatatlan. A bejelentés előzménye az, hogy a hétvégén meghiúsultak a két ország átfogó kereskedelmi megállapodásáról szóló tárgyalásai. A kanadai miniszterelnök szerint Washington az utolsó pillanatban méltánytalan és gazdaságilag észszerűtlen változtatásokat követelt. Idehaza kigyulladt mintegy 1200 szalmabála Jászkísér külterületén. A lángok 5000 négyzetméteren az aljnövényzetre is átterjedtek. A tűzoltóknak erőgépek segítségével sikerült megfékezniük a tűz továbbterjedését, de az oltási munkálatok várhatóan még sokáig elhúzódnak. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A munkát a tervezetnél egy héttel korábban kezdték el, hogy az iskola kezdés után már kisebb legyen a fennakadás. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják. Végül a várható időjárásról, folytatódik a napos, gomoly felhős idő, holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap napközben 28-33 fok valószínű, a Nyugat-Dunántúlon lesz hűvösebb. A pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Túl az operencián. A Tankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Kislány vigyáz, énekelte Papp Balázs és Langer Soma Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes hétfő estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Egri József. Tartsanak velünk ma is! Műsorunk középpontjában a Papucshős című film áll. Ám előtte hallgassuk meg Kálmán Imre a Montmartre-i Ibolya című operettjéből a Ma önről álmodtam megint című dalt Simándi József előadásában. Jó szórakozást kívánunk!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Nézzük, miről is szól a Papucshős című film. A történet 1913-ban kezdődik. Kovács Gyula, akit Kabos Gyula játszott, önbizalommal telten szeretné megkérni szíve választottja Rácz Nelli kezét, akit Erdélyi Mici alakított. Ő azonban kikosarazza, és Balogh Miklóst választja helyette, akit Kertész Dezső formált meg. Kovács egy hosszabb kocsmai kitérő után hazatérve elhatározza, hogy véget vet az életének. Ám annyira ittas állapotban van, hogy az öngyilkossági kísérlet meghiúsul, ő pedig végül álomba merül, és megálmodja, mi történt volna 25 év múlva, ha elveszi Nellikét. Az álma jól indul, hiszen Nelli bocsánatot kér és a szívét kéri tőle. Majd 1938-ig ugrunk az időben, amikor egyértelművé válik, hogy Kovács nem egy boldog házasságba lépett be, ugyanis felesége és anyósa terrorizálják őt. Álmában is öngyilkosságban menekülne, de felébred. Ellátogat Nelli esküvőjére, abban a biztos hitben, hogy a lány férje tipikus papucsfér lesz. Ám csalódnia kell, mert Balogh könnyedén leszereli az őt terrorizálni igyekvő Nellikét. Most pedig jöjjön a filmből Czerkovics Béla és Szilágyi László szerzeménye, Hulló falevél. Most itt Ajtai Andor előadásában hallgathatjuk meg. Túl az Operencián.

lobogva beszél, a szép tavasznak már vége.

ismerém lelki világot, s te ismerél engem. Elválaszthatatlanoknak neveztek az emberek. Hogyha a szemedbe néztem, lelked csak nekem virult, és ha kis kezedhez ér.

Nem tudom, miképpen történt, nem tudom, hová tűntél. Elszállt a tavasz, a nyár is, s itt az ősz, közel a tél. Kertünk most szomorú árva, dalos madárkán szokott, megirigyelte az életet.

hullu falevel. Suttalva beszél. A szép tavasznak már vége, s a nyárnak, mely lelkünkben ége, már csak az emlék.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A Papucs Hős keserűen vicces és meglepően drámai vígjáték, amely nem csupán profin működteti korának vígjátéki szerkezetét, hanem ki is forgatja, és túl is lép azon. A Papucs Hőst a vígjáték specialista Vaszari János rendezte. Forgatókönyvét Mihály István írta, aki kifejezetten Kapos Gyula kvalitásaira szabta a filmet. A film szerepeit a korszak meghatározó színészei alakítják, köztük Kapos Gyula, Erdélyi Mici, Kertész Dezső, Bilicsi Tivadar, Vaszari Piroska és Petes Sándor. És most jöjjön egy nóta a filmből, Sasnáci szerzeménye, Ha majd egyszer a síromon. A filmben Kapos Gyula énekelte, de itt most hallgassuk meg Solti Károly előadásában. Dankó Rádió.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Egri József. A film Színház Muzsika 1986. november 15-i számában jelent meg egy cikk, melyben többek között a Papucshős című filmről is szó volt, melyből most egy rövid részletet idézek. A Papucshős akkor magyar filmgyártásának különös, rendhagyó alkotása. Házassági tragikomédia, melynek egy része a régi jó békeidőben 1913-ban játszódik, másik része a megálmodott jövőben 1938-ban. A játék különös, érdekes légköre a kor francia vígjátékaira, némileg René Clair alkotásaira emlékeztet. Nem véletlenül, hiszen a rendező Vasari János éveket töltött Párizsban és a kor nagy színházi és filmrendezőinél tanult. A Papucshős főszerepében Kabos Gyulát láthatjuk, akinek ez az egyetlen abszolút főszerepe. Eddig tartott az idézet. És most jöjjön egy újabb szerzemény a filmből, Kálmán Imre és Mihály István dala. Rám nevet az a hazug szeme, itt most Kalmár Pál előadásában. Jó rádiózást!

0: vagy engem megszeret.
1: Túl az Óperencián, minden nap a Dankó Rádióban.

Jerome Kern és Bradányi Iván szerzeményét, az Álmos folyót Gregor József énekelte. Majd ezt követően Kálmán Imre Marica grófnő című operettjének dallamaival folytatjuk. Következik Marica belépője Pándi Piroska előadásában. Kísér Johann János és zenekara. Jó rádiózást!

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Lábas Juci színésznőre emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1896. július 22-én született Zilahon. Rákosi Szidi színi tanodájában tanult. 1913 tavaszán a Király Színház színpadán mutatkozott be Lábas Juci. A Buksi című operett Lóri szerepében aratott sikere egy fényes színészi pálya kezdetét jelentette. Eleinte szubrett szerepeket játszott, majd operett primadonnaként mintegy 10 éven át szerepelt hatalmas sikerrel Bőti László különböző színházaiban. Feltűnő szépsége, kellemes hangja, színészi tehetsége a vezető primadonnák közé emelte. Vidéki vendégjátékain prózai szerepeket is megformált. Lábas Juci 1932. augusztus 24-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig fogadják szeretettel Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből a Csiribiri Csiribiri Kék Dolmány című dalt, Marcsa és Miska kettősét. Énekel Lábas Juci, partnere Király Ernő. Túl az Operencián.
1: A drog atya figyelt rája, s már a tancsát úgy tovagyja. Kiri-biri-kiri,

어긋나고 바로 울짝짠 들린 짠야론 나파 울짝짠 보너 빙글테이블 짠짠 보너 티리리리리

Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Műsorunk főszereplője Radnai György, Kossuth Díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, baritonista lesz. Nem sokára híreket mondunk. Majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.

0: A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Namény Krisztina. Főbb híreink először egy-egy mondatban. Várhatóan holnap műtik a kigyulladt Gripen pilótáját. 50%-os vámot vezet be Washington egyes Kanadából származó termékekre. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, holnap záporokra, zivatarokra számíthatunk. Gerincsérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet az orvosok a tervek szerint holnap műtik meg a budapesti Honvéd kórházban. A férfi állapota továbbra is stabil, jól van. A repülőgép vezetőjét a Honvédelmi Minisztérium államtitkára meglátogatta a kórházban. Kürtös László ezután a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Hozzátette, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csaknem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A többi között hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával fordultak a Nemzeti Nyomozó Irodához. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Tranzitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt is. A Kommentár Alapítvány visszautasította a vádakat, amelyek a szervezet szerint minden jogi és ténybeli alapot nélkülöznek. 50%-os a vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Az amerikai elnök közölte, hogy az intézkedés január 1-én lép életbe. Donald Trump szerint az Egyesült Államok évi 60 milliárd dolláros kereskedelmi deficitje Kanadával szemben fenntarthatatlan. Ontario miniszterelnöke pedig az Egyesült Államokba irányuló áramszállítás leállítását és fontos ásványi nyersanyagok visszatartását is kilátásba helyezte. Egy nemzet számára fontos múltjának és értékeinek ismerete, valamint az, hogy képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni, mondta a köztársasági elnök Miskolcon a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus megnyitóján. Baka András hangsúlyozta, a gyors politikai, társadalmi és kulturális változások idején felértékelődik a nemzeti önismeret. Kiállításokkal, koncertekkel és történelmi bemutatóval emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét tartanak, és két musicalt is rendeznek. Hétvégén több mint 500 résztvevővel játsszák újra az 1526-os csatát. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani, a szelet erős lökések kísérhetik, késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
0: 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Dankó Rádió Húscsak Prímása. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában is. Ezt az órát Benedekfi Katalin és Patai Zoltán zenekarának egyik közös felvételével kezdjük, mely Erős Béla hallgatójából készült, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban 2024. februárjában. Vannak el nem csókolt csókok. Aztán Cselényi József dalolja Banda Ede és Horthy Lajos nótáját. Két szép lánya van a kapitánynak. Archív felvételről szól majd ez a dal Farkas Jenő és zenekara közreműködésével. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Ördög bújt a vonóba. Lepsényi Pergál Géza és Németh Gyula frisse hamarosan Tarnai Kis László előadásában hangzik el itt a Magyar Zene Rádiójában. De előtte még néhány Dankó rádiós díjazottat hallgathatunk, méghozzá ifjabb Sárközi Lajost, aki zenekarával muzsikál, Hatvani Kis Gyöngyinek és Bokor Jánosnak. Rámás Csizmát visel a babám, dalolják nem sokára a művészek, aztán meghallgathatjuk a Paprika Show című csádást is.

várjatok még őszi rózsák. Szerdahelyi János és Nádasdy Géza hallgatójával folytatjuk, és egy Dankó klubos felvétellel. Ez a felvétel Badacsony Tomajon készült, Somogyi Erikával és Johann János zenekarával 2023-ban. Majd hozunk egyet a Budapesti Tália Színházból is, Pere Jánostól és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarától. Én lassan öregszem.

Csit csak rózsám, Erdős Melindától és Bányai Mártontól, valamint ifja Berki Béla zenekarától, Boka Károly és Heródek Sándor négycsárdása hangzik el. Aztán Mátyásföldi hangár mellett címmel Dócs Péter fakad darra, Kulinyi Ernő és Szerdahelyi János csárdását Lakatos Miklós és zenekara játsza el.

közben bátran csókolózhat az ember. Mátyásföldi hangár mellett várlak, rózsám, hogyha kellek, jöjj el este, együtt megyünk eszékre. Vígan szúg a propeller, közben bátran csókolózhat az ember. Mátyásföldi hangár mellett várlak, rózsám, hogyha kellek, jöjj el este, együtt megyünk eszékre.

kártyás földünk, hangár mellett kis biplánom ott elelget, azon szállunk a boldogság vonába. Mert ha nem adsz hiába, ejtőernyőn kiszállhatsz a Dunába. Mátyás földi hangár mellett

0: Mikás földünk hangár mellett, kis piplánom ott belelget, azon szállunk a boldogság honába.
1: Bazsa Mári libájáról nem sokára Dóri József dalol nekünk, a csárdás előtt pedig egy andalgót hallgathatunk Ablakomba, ablakomba címmel. Ez a felvétel 2023. júliusában a Duna Televízió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorában készült, Horváth Alexandra és Jónás Géza zenekarának tolmácsolásában.

0: sopinjaio. Mi tiin odon the shadow. O marvoleset o fehér alsó sopinjaio.
1: Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Húscsak Prémás című egyórás zenei összeállításunk. 100 forintnak 50 a fele. Erről a tényről darol nem sokára Domahidi László Volli István csárdásában. 1963-ban készült a hamarosan hallható felvételünk Járóka Sándor zenekarának közreműködésével. Majd Lonkai Tar Sándor és Pálfai Pekli Márton frissét hallgathatjuk a bátaszéki ropogóst, méghozzá Gyulai Erzsébettől.

0: sam się nul erbo i asi me me ires bato si minne ire sogno l'agno si felim saret me kirio che zeme bozam się nul erbo i asi me me ires bato si minne ire sogno l'agno si.
1: Hallgató Andalgó Csárdás és Friss következik. A Friss Erdélyi Mihály dala lesz. Országúton hosszú a jegenyesor. A Rajkó zenekar kíséretével Szeredi Krisztina énekel majd. De előtte R. Varga József és Marcali Frigyes Csárdását is meghallgathatjuk, méghozzá Gál Gabriellától. Búbánatos annak az élete. A 2024-es torockói Duna napokon készült az a felvétel, amely Vígi Bolyától és Miskolci Balog Zoltán zenekarától hangzik el, Érika Hajlika búzakalász. De Darázs Miska Andalgójára még egy picit várni kell, mert előtte egy hallgató szól, hogyha ír majd édesanyám. A 2023-as év magyar nótája szavazásunk negyedik helyezettje volt ez a dal, Réffi Lajos szerzeménye, amely most egy Dankó rádiós díjazottól hangzik el. Ő Tolnai András, aki 2024-ben magyar nóta díjat vehetett át, és aki már is Balázs József zenekarának társaságában hallható.

az élete, kinek nincsen párja. Másnak 5-6 szeretője is van, ő meg egyse várja. Boldogtalan annak az élete, kinek nincsen párja. Jaj, de szép is annak ez a világ, akinek van párja. Az még az a beborult eget is ragyogónak látja. Nékem 5-6-8 szeretőm is van, hogy sose legyek árva. De hogy ebből csak egyet is megcsaljam, az nálam ki van szárva. Nékem 5-6-8 szeretőm is van, hogy sose legyek árva. De hogy ebből csak egyet is megcsaljam, nálam ki van szárva.

Mimozog, Miklósi József dalolja majd a nótát, és ifjabb Olák Ámán zenekara játszik hozzá. Előtte pedig Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, a 2022-es esztendőből meghallgathatjuk Kis Angyal Ernő Jaj, de szép kék szeme van magának című dalát. Jenei Gábornak majd Balázs Tamás zenekara húzza. De előtte még Toki Balog Ernőjék játszanak, és Smidélius Éva érkezik Egressy Béni megzenésített Petőfi Sándor versével. Ereszkedik le a felhő.

hanem nyolkomám asszony meg az úr, ugrott ki a zöld leveles bohorból.

0: orrból.
1: Kedves hallgatóink, már csak egyetlen felvételre maradt időnk. Ezt nem sokára le is játsszuk önöknek, de előtte én még elbúcsúzom. Valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ez a Dankó Rádió, hallgassanak minket a folytatásban is. Jól lehet a húscsak prímásnak vége, de holnap folytatjuk. Találkozzunk tehát legközelebb is. Köszönöm a figyelmet. Samba de Orfeu, Luis Bonfa szerzeménye következik, Tordai Zoltáné zenekara tolmácsolásában, egy 2022-es Dankó klubos felvételről, amely Debrecenben készült. Viszont hallásra, Orvai Noémit

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: területről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra sodródott, megállt, kigyulladt. Vezetőjét holnap műtik gerincsérüléssel a budapesti Honvéd kórházban. Sándor Zsolt vezérezredes felhívta a figyelmet arra, hogy a pilóta és a személyzet elkerülte, hogy a gép lakott területre zuhanjon, és az utolsó pillanatig próbálta irányítani az elektronikával már nem rendelkező járművet. Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, hogy a vezetőkkel megbeszélték a megszűnő KEKVÁK feladatainak sorsát. A Zalazon és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokkád alatt Ukrajna Fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky szerint naponta 3-4 hajó érkezik Odessa térségébe, illetve indul onnan, de ez töredéke a támadások előtti forgalomnak. Az ukrán elnök közölte, hogy diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról, és megerősítik a térség légvédelmét. Volodymyr Zelenszky beszámolt egy fogolycseréről is, amelynek keretében 10 eltűntnek itt katona térhetett haza a hadifogságból Fehér Oroszország közvetítésével. Lövöldözés volt reggel Brüsszelben. Egy ember megsérült, 2 gyanúsítottat őrizetbe vettek. A belga fővárosban az elmúlt hétvégén összesen 5 hasonló fegyveres incidens történt. A rendőrök szerint az esetek a kábítószerkereskedő bandák közötti leszámolásokhoz kapcsolódnak. A hatóságok az elmúlt hetekben több száz dílert letartóztattak a térségben, és jelentős mennyiségű drogot foglaltak le. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A munkát a tervezetnél 1 héttel korábban kezdték el, hogy az iskola kezdés után már kisebb legyen a fennakadás. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű, a Nyugat-Dunántúlon lesz hűvösebb. A pontos idő 20 óra 4 perc.
1: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! A Gyimesben, Hidegség patakán 1936-ban született és 2023-ban elhunyt Timár Viktor Trifán muzsikált Táncházban című műsorunk első perceiben egy medvést. Népzenei válogatásunk első részében e különleges zenei világú vidék dalai szólnak. Először Majorcsics Emese énekel egy keservest, majd ismét Timár Viktor muzsikál. A sort a néhány éve elhunyt pécsi énekes, muzsikus Molnár Éva zárja, a Vasmalom és a Méta együttesek volt tagja.

A 100 éve a mezőségi válaszúton született Kallós Zoltán évekig tanítóskodott, illetve dolgozott Gyimesben. Itteni kedves dalait Juhász Zoltán furulyás kíséretében énekli, aztán a Téka zenekar a Szüzeké című lemezéről szól egy gyimesi összeállítás. Muzsikál Vizeli Balázs, Havasréti Pál, énekel Tárnoki Beatrix.

0: Zalai dallamok következnek Táncházban című műsorunkban. A sort egy eredeti felvétel indítja, Molnár István énekli a közismert Elmentem én a vásárra félpénzzel kezdetű dalt, majd a Ne felejts, aztán a Harangláb együttes játszik zalai népdalokat.
1: Elmentem én a vásárra félpénzzel, ottan vettem én egy cukot félpénzzel, cukon mondjak, hogy elmentem én a vásárra félpénzzel, ottan vettem én egy kislány félpénzzel, kislány mondja, szeretném a mellája fakadném, cukon mondjak, hogy elmentem én a vásárra félpénzzel, ottan vettem én egy kocsát félpénzzel, a része mondja, sápolja, kislány mondja, szeretném a mellája fakadném, cukon mondjak, hogy

Táncházban című műsorunkban Juhász Zoltán kísérte Kallós Zoli bácsi énekét. Az ő lánya, Juhász Réka és fia, Juhász Dénes összeállításukat egy zalai patakról nevezték el, méghozzá a Kerkáról. Aztán a Táncházban című műsorunkban már hallott Vizeli Balázs unokaöccse, Vizeli Bálint következik, Göcsei zalai dallamokat játszanak zenésztársaival, az énekes Annus Réka. A zenekarban szintén muzsikál egy Vizeli, méghozzá Máté, akit a Góbé zenekarból is ismerhetnek, valamint Egervári Mátyás és Tímár András.

kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkat Vizeli Balázs zenekarának a Szeretnek felvétele zárja. Szabó Dániel cimbalmos játszik a zenekar tagjaival Sopron megyei cimbalom muzsikát. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Műsoraink visszahallgathatók a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. 3 órán keresztül bejárjuk az egész földet, és színes világzenei szövetet nyújtunk át hallgatóinknak. A héten például sok magyar világzenével, egészen pontosan óráról órára egy-egy ötös fogattal, 5 magyar világzenével az elmúlt 5 évből.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Nagyon sok magyar világzenével egész héten. Öt magyar következik most is az elmúlt öt év terméséből. A sort Laposa Júlcsi kezdi zenekarával, aztán egy Cserepes Károly remixet hallgatunk. Harmadikként Erdál Sálikólú és a Magyar Rapszori projekt közös felvétele szól, a Régtől fogva úton vagyok. Majd a Vujicsi zenekar és a Misina formáció közös koncert felvételét hallgatjuk a Magyar Zeneházából, Grizánnyán a Dráva mentéről. A végén pedig a Helka Banda muzsikál nálunk, Hegyek, Völgyek című dalokat hallgatjuk. Következzen tehát öt magyar világzene az elmúlt öt év terméséből. A sort kezdi Laposa Júlcsi és zenekara, Tudod-e édesem?

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten fókuszban nálunk Mali, ez a különleges afrikai ország. Sok-sok érdekességet elárulunk róla, és kiváló helyi világzenék is szólnak nálunk. Mali gazdag hagyományokkal bír, a hangszerek terén is. Például a hárfához hasonló felépítésű nyugat-afrikai pengetős hangszert, a korát is gyakran kézbe veszik ott a muzsikusok. A hangszer formáját tekintve landhoz, nyárs landhoz hasonlít. Egy nagy kecskebőrrel dobszerűen bevont, félbevágott tökhéjból készült hangszerteste van. E fölé vannak kifeszítve a húrok, összesen 21 darab, de nem egymás mellett, hanem egymás fölött. Emellett ugyanúgy használnak Maliban a zenészek balafont is, amely egy az afrikai lopótök testéből épített óriás xilofonszerű hangszer. A balafonnak 17-21 billentyűje lehet, és többféle hangolásban, méretben és regionális változatban létezik ma is. Ugyanennek a területnek és korszaknak a pengetős hangszere a ngoni. Ezt tartják sok kis testű pengetős hangszer ősének, elsősorban a banjoénak. A ngoni ráadásul különösen azon a kicsiny Vassalu területen volt a legelterjedtebb, amelyet a blues afrikai őshazájának tartanak. Zene következik Maliból a Dankó Rádióban, a Tina Riven zenekar játszik nálunk.

A Dankórádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szól. Szomáliai világzenét hallgatunk már, és amelynek Berlin adott otthont. A popzene szomáliai királya, a most következő zenekar egyik énekese, Habib Sharabi. Szemében könnyek csillognak, amikor arról mesél, hogy a hazájában dúló polgárháború miatt egyik napról a másikra megfosztották otthonától, barátaitól, és számüzetésbe kényszerült, mint meg annyi zenésztársa Szomáliából. Zenekara a Durdur Band tagjai is szétszélettek, és a csapat aktivitása az elmúlt évtizedekben néhány koncertre és kis szomáliai közösségekben történő fellépésekre korlátozódott. 2023-ban azonban Berlinben valami újraindult. Rázzuk le a port, fiúk, kiáltja Fadu Mina Hilovle, a Durdur Band International állandó énekese a nem sokára hallható dal elején. Ez már nem a 80-as évek zenekara, az eredeti tagok közül Sharabin kívül csak Kabdillahi Kujeri, a Durdur Band alapító tagja és basszusgitárosa játszik a formációban. Viszont a The Berlin Session lemezen szereplő összes zenész azért találkozott, hogy bebizonyítsa, nem fognak a feledés homályába merülni, és hogy a szomáliai zene még mindig ugyanolyan releváns és ugyanolyan élettel és ritmussal teli, mint a 80-as években volt. A korong első dalát hallgatjuk most, a már említett Van K. Héla című felvételt, amelynek nyitómondata Rázzuk le a port, fiúk, a zenekar újraegyesítésének ikonikus jelképe lett. Szomáliai hatású világzene következik be,

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Hallgassunk világzenét Írországból.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Folytatódik most a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Éjfélig tartó műsorunkban ma is sok magyar világzene szól. Ebben az órában is öt az elmúlt öt év terméséből. Egész héten adunk ilyen ötös fogatokat. Aztán utazunk tovább Maliban. Sok-sok érdekességet mesélünk a nyugat-afrikai országról, meg kiváló világzenék szólnak onnan. Ebben az órában például Baszeku Kujaté tolmácsolásában. Kellemes rádiózást mindenkinek. Ajánlom figyelmükbe, hogy hallgassák meg ma este még műsorunkban a Guantánamo-ra különleges világzenei feldolgozását. Mindjárt skót világzenét adunk, de először, ahogyan ígértem, irány Írország. A Celtic Women 2016-os muzsikája szól, a Ride On.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Szeretjük a hazaiakat, ezért kiemelten figyelünk rájuk. Következzen 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. A Times New Roman dala nyitja a sort, aztán a Makámtól következik a Borostyán ének, melyben okos viola hangját halljuk. Utána következik a Zűrös Banda, Én Istenem Adj Egyet című daluk szól, Básics Branka énekel a dalban. Negyediként Lakatos Mónikát halljuk, tőle nagyecsedi hallgató és pergető szól, a felvétel a Dankó Rádió 10. születésnapi gálaműsorán készült 2022-ben. A legvégén pedig a Cimbali Band zenekar felvétele szól, a Tambaland. Kellemes rádiózást mindenkinek, következzen 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből, a Times New Roman nyitja a sort, íme tőlük a Bánáti Angyal.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Egész héten Maliban utazgatunk, sok-sok érdekességet mesélünk az afrikai országról, és természetesen sok-sok helyi világzene szól onnan. Mali fővárosának, Bamako-nak a neve a hazai utazók számára is ismerősen csenket, hiszen Mali fővárosa a Budapesttől induló híres ralli végállomása. A városról érdemes tudni, hogy a francia gyarmatosítók az 1800-as évek közepetáján még csak 800 lakosú Bamakót 1883-ban foglalták el. A 19. század vége felé Franciaország teljesen hatalmába kerítette Malit. A kisvároskából Felső Szenegál Niger gyarmat egy körzetének közigazgatási központja, majd az egész gyarmat székhelye, 1920-tól pedig Francia Szudán fővárosa lett. Bamako Mali központja, amelynek vonzereje a fejletlen agrárország egész területére kiterjed. Helyi világzenével folytatjuk. Következik az az előadó, akit a legnevesebb brit világzenei szaklap a legjobb előadó címmel tüntetett ki 2020-ban. Baseko Kouyaté következik Maliból. A dal a Fanga.

Bankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Ausztrália közigazgatásilag már nem is létező régiójából a világ legnagyobb koncerttermeibe repítette a következő előadót, 2022-ben megjelent lemeze. Őt úgy hívják, hogy Ngulmia. Koncertjeit általában 10 perces álló ováció követi. Isteni éneklése ez, amelynek magyar vonatkozása is van, mert Ngulmia erőteljes, kifejező hangját felerősíti az a hangszerelés, amelyet a 40 tagú Budapest Art Orchestra szolgáltat. Ez egy gyümölcsöző találkozás, amelyben szülőföldjének virtuóz, tradicionális zenéje, ahogyan azt évezredek óta éneklik, többnyire elszigetelten, de mégis világszínvonalú, magas művészetté válik. Vubui nyelven énekel, olyan szavakkal keverve ezt, amelyek a régi indonéz és dél-kelet-ázsiai nyelvekből olvadtak össze, a makassári és dél-kelet-ázsiai népekkel folytatott kereskedelem és kulturális csere évszázadai során. Amikor ezeket a dalokat énekli, mondja az előadó, és becsukja a szemét, látja, hogy a nagyapja énekel mellette. A szavak a makassani tengerészektől származnak, és a közös kultúrájuk a családjuk számára spiritualitássá váltak. Ngulmia gondolatai ezek, és őt hallgatjuk a következő percekben, a Budapest Art Orchestra közreműködésével szól a Darari című dal.

Dankó Rádió, népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Ha kell egy kis lendület, tartsanak velünk, mert mindjárt igazi táncházi muzsika szól a Fanfare Komplexától.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik most a Népek Dalai, a világzenei válogatás éjfélig a Dankó Rádióban. Ebben a programban sok magyar világzene szól egész héten. Óráról órára 5 az elmúlt 5 év terméséből. Hamarosan indul a következő 5-ös fogatunk. Aztán kalandozunk tovább egész héten Maliban. Sok-sok érdekességet mesélünk az ottaniak hétköznapjairól, és kiváló világzenéket is játszunk Maliból. További jó rádiózás mindenkinek, tempós világzenét ígértem a következő percekre. Játszom most nálunk a Fanfare Komplexa.

Kiváló világzenék a Dankó Rádióban a Föld szinte minden pontjáról, de most ugrunk haza, hiszen következzen 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. A sort a Pannonia All Stars Ska Orchestra nyitja Nádasdy Fannival, aztán a Los Gringos-tól bolíviai tradicionális dallamok feldolgozását halljuk Imilla címmel. Majd a Söndörgő következik, egy kiváló kollaborációban Chris Potter közreműködésével készült el az a dal, ami mindjárt megszólal. Őket pedig Stenkes kapitány követi, Krámli Kingával közös felvétele szól, az Elmegyek. Az ötös fogat végén pedig a kiváló FMR zenekar dalát hallgatjuk, Csupán addig élek. Következzen 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. A sort nyitja a Pannonia All Stars Ska Orchestra.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek Dalai, fókuszban egész héten Mali, rengeteg érdekességgel az afrikai országról. Mali külkereskedelmének nagy része ma is Bamakon keresztül bonyolódik. A fővárosból sugár irányba szétfutó közutakon érkeznek ide a legfontosabb exporttermékek, mint például a rizs, a gyapot, a földi mogyoró, a gumi arábikum és az élőállat. A főváros országos jelentőségű közlekedési csomópont. Mali közlekedési tengelye a Niger, amely az év második felére eső magas vízállás idején két hosszú szakaszon hajózható. A Bamako-Dakar vasútvonal 1923-ra épült meg, itt található ennek végállomása is. A két hajózható Niger szakasz között, valamint a Szenegál folyó vidéke, és a tengerpart felé a Kulikoró-Bamako-Dakar vasútvonal teremt kapcsolatot. 2007-ig gyakorlatilag nem is létezett szervezett tömegközlekedés Bamakóban. A feladatot magánvállalkozások működtették kisbuszokkal és taxikkal. A hagyományos közlekedési eszközök használatát, a lovaskocsit, a szekeret vagy éppen a kordékat már a 90-es években betiltották. Helyi világzenével folytatjuk 2018-ból. Fatoumata Diawara énekel, a dal a Kokoró.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádió világzenei válogatása szól, ez a népek dalai, amióta Jaakko Laitinent és a Vára Raha formációt 2009-ben megismerhette a közönség. A banda tagjai különösen figyelnek arra, hogy zenéjük azóta se veszítsen semmit egyedi hangzásából és különlegességéből. Stílusuk fő elemei a balkáni roma grúvok, az orosz románcok és a régi finn tangó és a jazz és a gyors foxtrot rokonaként ismert humpa. Az együttest 2020-ban sem állította meg a járvány, sorrendben 5. Borek névre keresztelt korongjukkal jelentkeztek ekkor. Erről hozunk most egy felszabadító hatású dalt, a Koti Matka című szerzeményt, amelynek érdekessége, hogy egy csángó népdal volt a kiindulási alapja, amihez finni zenei hozzávalókat adagoltak. A dalhoz videoklipet is forgattak, amelyet egy igazi esküvőn rögzítettek, és mind a dalba, mind a képi anyagba léleksimogató vidámságot és jókedvet szintetizáltak. A 2020-as album különlegessége, hogy a zenekar szövegeiben jelzi, hogy komoly, mély témákat is szeret feldolgozni, és nem csupán a móka és a kacagás a terepük. 2020-ból következik finn világzene Jaakko Laitinentől és a Vára Rahától, a dal a Koti Matka, vagyis hazatérni.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Hamarosan éjfélkor véget ér a népek dalai. Világzenei válogatásunkat hallották. Én búcsúzom és köszönöm figyelmüket. Örülök, hogy bennünket hallgattak. A himnuszt követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. Korábbi műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclip.hu oldalon, ami egy alkalmazás is egyben. A gyártásvezető Sztányolszky Imre, a hangmérnök Fóti Tamás volt, búcsúzik a népek dalai szerkesztőműsor vezetője Szabó Tamás. További jó rádiózást!

Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták. Népzenék.

0: fantasztikus kezdetek.
1: Dankó Rádió. Telki bányán FM 91,3. A magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük a Magyar Zene Rádiójának 1 órás zenei összeállítását, a Húsz csak prímást. Tartsanak velünk, hogyha tehetik, hamarosan Farkas Zsolt énekli el ifjabb Magyar Imre és Kodai László hallgatóját, Én is hittem egyszer. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara muzsikál, akiket majd Lakatos Miklós együttese követ, Somogyi Erika pedig elénekli nekünk a Cserkuti Sándor Muskátli Virág című andalgóját. Jó rádiózást kívánok, ha tehetik, tartsanak velünk!

Az imént hallott felvétel a Dankó Rádió Jó ebédhez szól a nóta című műsorában készült. A következő pedig egy Dankó Rádiós gálán a Magyar Zeneházában 2023. december 21-én. Kalina Enikő és Dócs Péter énekel hamarosan, akiknek ifjabb Sárközi Lajos zenekara muzsikál. Most kezdődik a tánc, és ráérünk még Korábban hazamenni címmel. Azt követően az Írás jól megmondja, Szerdahely János és Bakai Zsuzsa frissen hangzik el, Farkas Rozikától és Tordai Zoltán zenekarától.

Vallomásra küldöm a szívemet. Maros vize folyik csendesen, tegnap éjjel álmomban. A dalokban közös, hogy a hamarosan hallható felvételek egy-egy dankóklub alkalmával készültek. A hallgató például Szász Katival és Baranyai István zenekarával Martfőn. Az Andalgó, mely Borzó Miska szerzeménye, Újvári Marikával és Miskolci Balogh Zoltán együttesével Válom. Tarnai Kis László pedig Tasnádi László csádását énekli. Ez a felvételünk pedig a Szentendrei Hamvas Béla Pest megyei könyvtárs színház terméből való.

0: engem az eszem, hogy megházasodtam. Eljött volna mind a hány, de már ébren voltam. Hol volt engem az eszem, hogy megházasodtam.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
1: Népzenék.

fekszik meg végül. Nem szökik el, hogy ön sor a színéből. Én is csak úgy szeretem, minél öregebb, a leányt meg a húszhoz közeleg. Én is csak úgy szeretem, minél öregebb, a leányt meg a húszhoz közeleg. Pilos a bor, pilosabbak a lányok, tudom én, hogy mit írnak a szabályok. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi

öreg bor, csóka kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csóka kocintás, többet ér, mint az orvosi

szívemet adom én cserébe. Musicálj csak prímás, a játékod csodás, húzzad most vígan a filmbe.

Dobj egy csókot felém, Bányai aladácsádását hallhattuk, 60. kis gyöngyitörés, ifjabb Sárközi Lajos zenekarától. Ezt megelőzően Kalcagi Nagy Zoltán énekelt, Ha a jó bor megöregszik, Tolnai László és idősebb Szántó Ferenc dalát ifjabb Berki Béla zenekara játszotta el. Ez továbbra is a Hús csak prímás, itt a Dankó Rádióban, műsorunk felénél járunk. Végigmentem az Ormódi temetőn, ezzel a Füredi Mihály dallal folytatjuk, és egy 1997-es felvétellel, mely Kós Jánossal és ifjabb Sánta Ferenc zenekarával készült. Utána pedig a Simon Gáti Lányok című csárdás szól, Kutor Ferenc dala Zentai Annától.

Figy-Firigy című népszínmű dala, az Egri Ménes mint szürke. Szerzőpárosa Relle Iván és Lányi Géza, előadói pedig Tekeres Sándor és Lakatos Sándor zenekara hamarosan itt a Dankó Rádió húscsak prímásában. De előtte hallgassunk meg egy csádást Madarász Katalin előadásában. Váradi Aladár és Fekete Ferenc dala következik.

sok, még is rámerték a vasak, a tár szívem majd meghasad, nem loptam életembe, csak egy csikot devretembe, még is rámerték a vasak, a tár szívem majd meghasad.

Hallgató, Andalgó, Csárdás és Friss következik. Evesi József és Malcali Frigyes dalát majd Zölda Petrezselyem címmel Kalmár Magda énekli. Nádor József és Acél Péter nótáját pedig Lovas Lajostól hallgathatjuk meg, Leszakítják a rózsát a szagáért. A művész úrnak Balogh Sándor együttese muzsikál. Darázs Miska andalgóját Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból játsszuk önöknek, mely Szóka Júliával és Budai Sándor együttesével készült. De csak azután, hogy meghallgatnánk Molnár Lászlótól Váradi Sándor és Bicskei Dániel hallgatóját.

gyümölcsöt leszedik, ha megéri. Minden kislány térdhez megy, ha megkéri. Ha gyümölcsöt leszedik, ha megéri. De minden kislány térdhez megy, ha megkéri. De a legényed sem akar megérni, a mamával beszélni. Csak lányokkal menyecskékkel cicázni, jó lesz lányok a szívetekre vigyázni. De a legényed sem akar megérni, a mamával beszélni. Csak lányokkal menyecskékkel cicázni, jó lesz lányok a szívetekre.

Vidovegyec János és Vejci Irma bú felejtőjére nem kell már sokat várni. Nem sokára Kapi Gábor énekli Johann János együttesével. Előtte egy 1981-es felvételről Morvai Károly és Tüttő János csádása szól, a Nem zörög a haraszt. Burakovács Andoré zenekara Bárány Pál Lászlónak muzsikál. Archív felvételről Sebő Miklós is darra fakad, Nyisd ki babám az ajtót, Lányok, lányok a faluban, és Édesanyám a kendőm. A művész úrnak Magyar Imre zenekara muzsikál, de csak azután, hogy Pere János elénekelné Balázs Árpád és Antal Iván hallgatóját, és ha jól hallom, már kezdi is.

0: A Dankó Rádióban most archív felvétel következik.
1: Kati! Kati, gyere ki! Gyere már!

meg megbucárlak, megsiratlak engemet a leányom. Ég, te sanyám a kendő, életi a szerető. Ég, te sanyám a szoda, ég, ugyattam oda, nem hat eszendő sorompa. Ég, te sanyám a szoda, ég, ugyattam oda, nem hat eszendő sorompa.

0: hiányzik.
1: Kedves hallgatóink, ez volt mai Húscsak Prímásunk itt a Dankó Rádióban. Köszönöm valamennyi kollégám nevében a figyelmet, reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is. Ha ez így van, maradjanak még a Dankó Rádió mellett, és a folytatásban is hallgassanak minket. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra minden jót kívánok, ünneplő verbunkos

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! A Gyimesben, Hidegség patakán 1936-ban született és 2023-ban elhunyt Timár Viktor Trifán muzsikált Táncházban című műsorunk első perceiben egy medvést. Népzenei válogatásunk első részében e különleges zenei világú vidék dalai szólnak. Először Majorcsics Emese énekel egy keservest, majd ismét Timár Viktor muzsikál. A sort a néhány éve elhunyt pécsi énekes, muzsikus Molnár Éva zárja, a Vasmalom és a Méta együttesek volt tagja.